0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit.
2: Mert a retro örök.
3: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A 107,1-en.
5: Ahol a régi melódiák szólnak.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján hajnali 4 óra múlt.
1: A 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
0: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
1: Miért?
2: Miért ne?

0: Exjú slágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Exjú slágerek. A 107,1 MHz.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben. Hallgasson zenét velünk!
2: A 107,1 MHz-en.

A szerelem hullámhoz. Szabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Egy óra nosztalgia. Ex-jus slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 5 óra múlt. A koránkelőknek jó reggelt kíván a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Náluk nem haltak ki a rock dinoszauruszai. Szabadkai Magyar Rádió.

Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 3,

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett. Miami, South Beach, bringing the heat.

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: bizony. A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.
2: Breathless drive

0: Időtálló slágerek.
1: A 70-es évek magyar kedvencei.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: sok zene rázkodik a fal. A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán
1: egy húron pendülünk a rockzenével.
2: A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Kanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Reklámot hallottak.
4: Jó reggelt, Szabadkai Magyar Rádiót hallgatók!
3: Ébredjen velünk
5: a 107,1 MHz-en.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak. SMR.
0: Szabadkai Magyar Rádió. 107,1.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvarska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
3: Reklámot hallottak.
4: A régi magyar zenék nálunk szólnak. Mert ami jó, az jó.
3: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
4: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
5: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
2: Reklámot hallottak.
5: 8 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért. Címgáz.
7: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
8: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dédics Szuzanna, hírek következnek. A rendkívüli hőség energiaválságot okoz Európában, a hőhullám próbára teszi az energiarendszereket. Az ókontinensen ugrásszerűen nő a légkondicionálók használata, ami jelentősen megemeli az áramfogyasztást, miközben több fontos erőmű kénytelen csökkenteni a termelését. Egyszerre jelentkezik a kereslet növekedése és a kínálat szűkülése. Németországban és Nagy-Britanniában az idei júniusi átlagos villamosenergiaárak a 2022-es energiaválság óta nem látott szint felé tartanak. Franciaországban szintén 2023 óta a legmagasabb júniusi árszint körvonalazódik. Több atomreaktor nem tud teljes kapacitással működni, mert a folyók vizének hőmérséklete túl magas a biztonságos hűtéshez. Továbbá a hőhullám nem csak az erőműveket, hanem magukat, az elektromos hálózatokat is megterheli. Megnövekedett forgalomra és extrém hőségre figyelmeztet a Szerbiai Automotoros Szövetség. A szervezet felhívja a figyelmet, hogy a nap legmelegebb óráiban a hőmérséklet elérheti a 40 fokot is. Lehetőség szerint ekkor ne induljanak útnak az autósok. Akiknek mégis vezetniük kell, azt javasolják, hogy rendszeresen tartsanak pihenőt, így elkerülhető a jármű túlmelegedése. A Szerbiai Automotoros Szövetség szerint a rendkívüli hőségben gyakoribbak a műszaki meghibásodások, amelyek különösen az autópályákon jelenthetnek veszélyt, mivel ott nehezebb biztonságosan félreállni. 2027 márciusától ismét bevezetik a kötelező sorkatonai szolgálatot Szerbiában, jelentette be Alekszandar Vučić szerb államfő. A szerb köztársasági elnök kiemelte, hogy a nagyon rövid időtartamú katonai szolgálat megkezdését megelőzően még le kell folytatni a szükséges eljárásokat. A jelenlegi hatalom korábban már bejelentette a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítását, amelynek értelmében a 30 év alatti férfiaknak 75 napos katonai kiképzésen kell majd részt venni, hangsúlyozta. Szerbiában 2011. január 1-én szűnt meg a kötelező sorkatonai szolgálat, amikor hatályba lépett az erről szóló parlamenti döntés. Azóta a szerb katonatság önkéntes katonai szolgálatra épül, és hivatásos katonák, valamint tisztek alkotják, tette hozzá. Már vasárnap közzétették a tanulók végleges besorolását a középiskolákba és a képzési profilokba a Moja Srednja Skola portálon. A középiskolai beiratkozás június 29-e és július 2-a között zajlik kétféle módon, elektronikusan az említett portálon keresztül, valamint személyesen abban a középiskolában, ahová a tanulót besorolták, kivéve a zenei és balettiskolákat, ahol július 1-én és 2-án van az iratkozás. A szerbiai középiskolákban mintegy 72 ezer férőhely áll rendelkezésre, miközben idén körülbelül 64.400 tanuló tett záróvizsgát. Sport. A társházigazda kanadai labdarúgó válogatott jutott elsőként a világbajnokság 8-ad döntőjébe, miután az egyenes kieséses szakasz első mérkőzésén 1-0-ra legyőzte a délafrikaiakat vasárnap. A találkozó túlnyomó részében a délafrikaiak sikeresen lassították riválisukat, amelyet nagyon sokáig meg tudtak akadályozni a gólszerzésben. A továbbjutás a 92. percben dőlt el, akkor egy délafrikai védelmi hibát kihasználva került helyzetbe, és pontosan célozva 17 méterről a jobb alsó sarokba lőtt Stefan Justako. A kanadaiak a 8-ad döntőben a holland-marokkói párharc továbbjutójával csapnak össze szombaton Houstonban. George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma 1-es osztrák nagydíjat vasárnap. A pole pozícióból rajtolt 28 éves pilótának ez az idei második és pályafutása 7. futamgyőzelme. Russell mögött Max Verstappen, a Red Bull 4-szeres világbajnok holland versenyzője él célba másodikként. Az összetettben élen álló olasz Kimi Antonelli 3. lett a másik Mercedes-szel. A VB jövő hétvégén folytatódik a brit nagydíjjal Silverstone-ban. Végül pedig az időjárásról. Szabadkán és környékén jelen pillanatban 28 fokot mutat a hőmérő, ma is marad a rendkívüli hőség, a perzselő napsütésé lesz a főszerep a térségben, időnként élénk lesz a délkeleti szél, délutánra 39-40 fok köré forrósodik fel a levegő.
0: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
9: és a Régió Rádió hullámhosszán. Reklám következik. Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
10: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
11: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
0: Reklámot hallottak.

0: Közösség,
1: művelődés,
0: oktatás,
1: gazdaság,
0: tudomány,
1: sport.
0: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
2: 8 óra 10 perc a pontos idő. Még egyszer köszöntöm a Szabadkai Magyar Rádió hallgatóit a 107,1 MHz-en. Június 29-e van, az év 180. napjára ébredtünk, és 2026-ból még 185 nap van hátra. A Pétereket és a Pálokat is köszönhetjük ma, vagyis Péter Pál napja van. Minden kedves Péter és Pál nevű hallgatónknak gratulálok, Isten éltesse őket névnap alkalmából, és azokat is szeretném köszönteni, akik ma a születésnapot ünnepelnek, legyen szép a napjuk. Szabadkán és környékén már 29 fok van, így a kora reggeli órákban, és ahogyan a hírösszefoglaló végén hallották, ma 39-40 fokot is mutathat majd a hőmérő higanyszálam. Apropó időjárás, felkeressük majd Kovács Géza állandó szakértőnket, klímakutatót, akit majd arról kérdezünk, hogy milyen időjárás vár ránk július elején, és hát ugye meddig tart a kánikula. Az előrejelzések szerint szerdán érkezik a felfrissülés, meglátjuk, hogy mit mond a szakember, és hogyha már a műsor tartalmánál járunk, akkor ha már Péter Pál napja van, akkor Mellár József atya volt az, akit felkerestünk, Nagybecskereki Egyházmegye általános helynökével beszélgettünk erről az ünnepnapról. Foglalkozunk az aratással is, ha már ugye Péter Pál napja van, és utána járunk, hogy hogyan alakul az árpa betakarítása, milyen kilátások elé néznek a búzatermelők, és mire számíthatnak az idei felvásárlási árak kapcsán. Ellátogatunk Gombosra is, ahol a hétvégén búcsút tartottak, és a nyárhangoló fesztivál programjairól is hallhatnak. Vendégünk lesz majd Somogyi Tünde, a Szekeres László Alapítvány ügyvezetője, akivel az idei fesztivál programjairól beszélgetünk majd. Az óriás plakátok már ugye kint vannak, és hirdetik azt, hogy milyen programokkal, milyen koncertekkel várják majd az érdeklődőket, de mi majd egy picit részletesebben is beszámolunk a rendezvényről. Érdemes lesz tehát ma velünk tartani, és emellett természetesen érkezem majd a közérdekű információkkal, jövünk majd hamarosan lapszemlével is, átlapozzuk a mai magyar szót, és ahogy az lenni szokott, árfolyam információkkal is, apró hirdetésekkel és sok más érdekes programajánlattal. A mikrofonnál Dédit Szuzannát hallják, a műszaki munkatársam Váradi Valentin nevében is jó vételt kívánok mindenkinek. Érkezik most az LGT.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: 8 óra 24 perc a pontos idő, az árfolyam információk következnek. Előtte azonban elmondanám a közlekedőknek, hogy Szabadkán mérnek, méghozzá a Transjug központi állomásánál, ugye ott a Shopi előtt, hogyha így talán jobban fel tudják mérni azt, hogy pontosan hol is, és azokat ellenőrzik, akik a város központjából tartanak Palics irányába. És hogyha az Enosu csoportot megnézzük, akkor erről az információról itt is beszámolnak. Ott úgy írják, hogy a Sutransnál, ugye, még ugye vannak, akik így emlegetik ezt a központi buszállomást, és arról is írnak még, hogy a Bajsai úton is ott vannak a rendőrök, és ellenőrzik a közlekedőket. Úgyhogy ennyit a rendőri jelenlétről, ami az utakat illeti, és gyorsan megnézem azt is, hogy mi a helyzet a határátkelő helyeken, ha már közlekedésről van szó. Szerbiából Magyarország irányába Horgos 2-t érdemes elkerülni, azt írják 40 percet kell itt várni. Gyála-Tisza-sziget jól járható, korábban itt 20 percet írtak várakozási idő, és fél órát kell várni a horgosi nagyhatárátkelő helyen is. A Királyhalom Ásotthalom határátkelő hely, ami ugyancsak egy közkedvelt átkelőhelynek számít, jól járható, nincs 15 percet meghaladó várakozási idő jelen pillanatban, ez azért a nap folyamán változhat. Mindenféleképpen tájékozódjanak még mielőtt útnak indulnak, és akkor nézzük, mi a helyzet az árfolyam információk terén. A Szerb Nemzeti Bank hivatalos információit közlöm, amelyek a mai napra június 20

9-ére szólnak, az euró középárfolyama 117 dinár 37 para, 100 magyar forint 33 dinár 17 parát ér a mai napon, a svájci frank középárfolyama 127 dinár 29 para, az angol font középértékét mondom, 136 dinár 8 para, és végül, de nem utolsó sorban az amerikai dollár középértéke 103 dinár 7 para a mai napon. A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza információit hallották. Az SMS számunk 066 36 36 33. Várjuk az útinfókat a folytatásban önöktől is, mit tapasztalnak az utakon, küldjék el nekünk üzenetben. Mi pedig zenélünk tovább, illetve érkezem hamarosan a lapszemlével is, ugyanis megérkezett már a stúdióba a mai magyar szó.

0: Reklám következik.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a hét napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Nádat Rivkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nádat Rivkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 5550 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 5-5, 50, 25.
8: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
9: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
10: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhanguló fesztivál.
9: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
10: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
9: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
10: A programokon való részvétel ingyenes.
9: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
11: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
8: Ajánlót hallottak.

0: SMR.
1: A folytatásban a lapszemle következik. Megnézzük, hogy miről írnak a Vajdasági Magyarság napilapjában a mai napon. 140 éve őrzi gyökereit. Hogy miről van szó, ünnepi szentmisével és székelykapu avatással emlékeztek meg Székelykeve 140. évfordulójáról. Erről olvashatnak bővebben a Magyar Szó címoldalán, illetve, hogyha belelapoznak, akkor bővebben még a negyedik oldalon is írnak erről a tegnapi eseményről. Egyébként azt kell tudni, hogy Székelykeve ősei 1883-ban érkeztek az Alduna mentére, de az áradások miatt 3 év múlva 1886-ban alapították meg a mai települést, és hát a jeles jubileum alkalmából pedig, ahogyan említettem, egy gyönyörű székelykaput avattak fel a településen, és a készítője egyébként erdélyi, Jánosi Borsos Attila fafaragó volt, és a székelykapu Erdélyből, ahogyan említettem, Gyergyó Csoma falváról érkezett Székelykevére. Gyönyörű, a fotó is bizonyítja, amit a címoldalon látunk. Aztán közösség és hit, a Bász Gyula falvi magyarok nagyasszonya templom homlokzat felújításának ünnepségét is megtartották a hétvégén, erről is beszámolnak a címoldalon. Aztán elnöki búcsú, Alekszandr Vučić bejelentette lemondását, szombaton ugye hatalmas tömeg előtt jelentős gazdasági ígéretek kíséretében értékelte 14 éves állami szolgálatát. Alekszandr Vučić szerb államfő, a Szerbia egy család elnevezésű belgrádi nagygyűlésről van szó, amit ugye szombaton tartottak, és mindenről bővebben a címoldalon és a negyedik oldalon írnak. Aztán megállították az ammónia szivárgást Gucsán. Ugye szombatról vasárnapra virradó éjjel ammónia szivárgást észleltek a gucsai hűtőház egyik biztonsági szelepénél. A vegyi balesetet követően a hatóságok 7 személyt evakuáltak a környékről, 4 embert pedig a Csácsaki általános kórházba szállítottak kivizsgálásra és egészségi állapotuk további megfigyelésére. És hát egyébként gondolom, hogy mindenki kapott üzenetet is, ugye üzenetben is értesítették a polgárokat erről az esetről, egy felhívásként, hogy legyünk óvatosak, körültekintőek, illetve azoknak, akik ott a környéken élnek. Aztán tánc, tűzijáték, koncert, falunapot ünnepelt Pacsér, 19. alkalommal szervezték meg a falunapi ünnepséget, idén a református családok ősei betelepítésének 240. évfordulója jegyében, és hát sok-sok programmal, ahogyan hallják, várták az érdeklődőket, és hogy hogyan zajlott ez az esemény, arról beszámolnak nem csak a címoldalon, hanem az 5. oldalon is. Egyébként feltüntetik a címoldalon az euró középértékét, amit már mi is elmondtunk, a mai napon 117 dinár 37 para, és hát a hőmérsékleti érték is fel van tüntetve, pontosabban, hogy a legalacsonyabb hőmérsékleti érték ma 23 fok volt, a legmagasabb pedig 38 fok körül alakul. Na hát lesz az egy picit szerintem több is, főleg a tűzőnapon, akár 39-40 fokot is mérhetünk majd, úgyhogy legyünk óvatosak a mai napon is, illetve holnap is, amikor tetőzik a kánikula, mert hogy az előrejelzések szerint szerdán érkezik egy frissítő hullám, ami a felmelegedést egy picit mérsékli. Aztán sportvilág, ugye hétfő van, ilyenkor a hétvégi összefoglaló és sporthírek szerepelnek a Magyar Szóban is. Az olimpia lebeg a szemük előtt, interjú Ladányi Lídiával és edzőjével Apró Istvánnal, ugye róluk van szó, méghozzá kajakosokról van szó. Aztán Vámos Antal a legeredményesebb, birkózás, és hogyha még belelapozunk, akkor természetesen teniszről, Forma 1-ről, Világos Adrianna sikereiről is beszámolnak, ami az atlétikát illeti, labdarúgás természetesen, ez ki nem maradhat, ha már világbajnokság van, és a lap végén pedig RTV melléklet, ahol a Pannon Televízió mai ajánlata, a Pannon Rádió és a Szabadkai Magyar Rádió műsor ismertetője is szerepel. Ennyit a lapszemléről, tartsanak velünk a folytatásban, és hát vásárolják meg az újságot, az ára mindössze 60 dinár.

Gyászjelentés következik a szabadkai Fonero temetkezési magánvállalat tájékoztatója. 90 esztendős korában meghalt Josip Matković, Szabadka, Pacséri úti lakos. Temetése ma 11 órakor lesz a Rókusi temető kápolnájából. A Fonero temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották, cím Szabadka, Karagyorgye út 2, a telefonszám 55 44 33.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Reklámot hallottak.
5: 9 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért. Címgáz.
7: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dédics Szuzanna, hírek következnek. Székelykeve telepítésének 140. évfordulóját ünnepelte a bukovinai székely közösség vasárnap. A jubileum egyik legjelentősebb eseménye a tájház bejáratához felállított székelykapu ünnepélyes avatása volt, ami Erdélyből, Gyergyócsomafalváról érkezett, készítője Jánosi Borsos Attila fafaragó volt. Az ünnepség szentmisével kezdődött, majd Szemeriddi Pál délbánáti esperes áldotta meg a székelykaput és a mellette felállított barátság kopjafáját, amelyet a kapu készítője ajándékozott a településnek. Az eseményen ünnepi beszédet mondott dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Jelen voltak továbbá a Vajdasági Magyar Közélet képviselői, a Belgrádi Magyar Nagykövetség küldöttsége, valamint magyarországi és erdélyi testvértelepülések delegációi is. A jubileumi rendezvény több helyi civil szervezet összefogásával valósították meg. Támogatójuk a Magyar Agrárminisztérium, a Herman Otto Alapítvány, a Betlen Gábor Alapkezelő ZRT és a Magyar Nemzeti Tanács volt. Vasárnap tartották meg Magyar Kanizsa helyi közösségének napját. Az eseményen kulturális és szórakoztató műsorok mellett átadták a közösségi elismeréseket is. Az idei civil szervezet díjat az Ozorai Árpád Magyar Művelődési Egyesület kapta. A Kanyó Zoltán díjat és a vele járó pénzjutalmat Bosznai Sára vehette át, aki közösségi tevékenységével érdemelte ki az elismerést. A közösségért díjat Tóth Vilmos nyugalmazott építésznek ítélték oda. Az elmúlt 45 évben Vajdaság számos településén tervezett családi házakat és közösségi épületeket. A program ezután a Tiszaparton folytatódott, ahol koncertek, gyermekprogramok és egyéb szabadidős rendezvények várták az érdeklődőket. Büszke vagyok a Tisza kormány első 50 napjára. Ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalásunkat sikerült teljesítenünk, írt a Magyar Péter közösségi oldalán. A magyar miniszterelnök szerint az egyik legnagyobb eredményük, hogy megállapodás született 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozatáláról. Az infláció a legalacsonyabb szintre csökkent, a forint pedig 5 éve nem volt ilyen erős. A kormányfő hozzátette, hogy csökkent az államadósság finanszírozási költsége, olcsóbb lett az üzemanyag és elindult a legerősebb korrupció ellenes fellépés is. Magyar Péter kitért arra is, hogy csökkentették a politikusok fizetését, és több reformot is elindítottak az oktatás, az egészségügy és a közélet területén. Kollai Istvánt nevezte ki a magyar kormány a határon túli magyarokért felelős helyettes államtitkárrá. A történész és társadalomkutató június 28-ától tölti be tisztségét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban. A kinevezéssel párhuzamosan a tárca átfogó vizsgálatot indít a külhoni magyar közösségek támogatási rendszerében. A tervek szerint 10 évre visszamenőleg átvilágítják a támogatások felhasználását, a cél pedig az átláthatóság növelése és a források hatékonyabb felhasználása. Legalább 1450 ember vesztette életét a legfrissebb adatok szerint Venezuelában a pusztító földrengések következtében. A sérültek száma meghaladja a 3000-et és több mint 12000 családot érintett közvetlenül a katasztrófa. A mentőcsapatok továbbra is versenyt futnak az idővel, hogy túlélőket találjanak a romok alatt, miközben több mint 2600 külföldi mentő is segíti a munkát. A hatóságok szerint még mindig sok ezren eltűntként szerepelnek, ugyanakkor az elmúlt napokban több túlélőt is sikerült kimenteni, köztük egy csecsemőt és egy apát a fiával, akik 4 napot töltöttek a romok alatt. A kormány közlése szerint az áramszolgáltatás részben helyreállt, az iskolák azonban még egy hétig zárva maradnak. A helyzet továbbra is kritikus, a mentési és helyreállítási munkálatok pedig folyamatosan zajlanak. Sport. Novák Djokovic ma várhatóan 18 óra körül játssza első mérkőzését az idei Wimbledon teniszbajnokságon. A szerb teniszező ellenfele a kínai Wu Yiping lesz. A központi pálya programját 14 óra 30 perckor Miomir Kecmanovic és a címvédő Jannik Sinner mérkőzése nyitja meg. Majd a nap második mérkőzésén a női mezőny egyetlen szerb részvevője Teodora Kostovic a világ első Arina Sabalenka ellen játszik. Djokovic találkozója lesz a nap harmadik mérkőzése. A kishegyesi Világos Adrianna a második helyen végzett női gerelyhajításban a párizsi Gyémánt Liga versenyen. Legjobb dobása 63,83 méter volt, ami egyben idei legjobb eredménye is. A győzelmet a kínai Yan Cui szerezte meg 67,44 méteres dobással, míg a harmadik helyen a japán Haruka Kitaguchi végzett 63,1 méterrel. A párizsi második helyért a vajdasági atléta 7 pontot szerzett, amellyel feljött a Gyémánt Liga összesített rangsorának második helyére. 4 verseny után 19 ponton áll, míg az éllovas Yi Qian maximális 24 ponttal vezeti a mezőnyt. A második helyezésért Világos Adrianna 6000 dolláros pénzdíjban részesült. Végül pedig az időjárásról: Szabadkán és környékén 30 fok van, ma is marad a rendkívüli hőség, 39-40 fok köré forrósodik fel a levegő.
0: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
6: A régió és a világ legfrissebb információi.
5: Itt az SMR-ben.
9: Társadalmi célú felhívás.
10: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
11: Társadalmi célú felhívást hallottak.
6: Reklám következik. Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
12: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztánlátás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
13: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
11: Reklámot hallottak.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Részletről részletre.
2: Mozaik.
1: Hétköznaponként a 107,1-en.
0: Mozaik.
2: Mozaik.
0: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
3: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
4: Egy újabb óra kezdődött a Mozaikban, 9 óra 16 perc van, és hát ebben az órában foglalkozunk majd az aratással, illetve egy ünnepnapról is szó lesz, pontosabban a mai napról, Szent Péter és Szent Pál napjáról. Előtte azonban felhívnám a figyelmet arra, hogy karbantartási munkálatok miatt a mai napon szünetel az áramszolgáltatás Kelebián, Szabadkán, Ludason és Rábé, valamint Majdán településeken is, és a legrészletesebb információkat, hogy hol, mikor, mettől, meddig, mely utcák érintettek az áramkikapcsolásokban a Pannoner TV honlapján megtalálják. Ez a www.pannonertv.com, és a közérdekű információk között ott vannak ezek is. És ahogyan említettem, tehát arról lesz szó, hogy június 29-e Szent Péter és Szent Pál apostolok napja, a magyar népi kultúrában fontos fordulópont az évben, a magyar nyelvterület egészén úgy tartották, hogy ezen a napon a búza töve megszakad, megkezdődhet az aratás. E nap egyben a valódi nyár kezdetét is jelenti. Vallási szempontból ez a nap a római katolikus egyházat alapító két oszlop, Szent Péter és Szent Pál vértanú halálának állít emléket. Az ünnep az egyház egységét és teljességét szimbolizálja. Szent Péter az első pápaként és az apostolok vezetőjeként, Szent Pál pedig a nemzetek apostolaként és a keresztény tanítások egyik legnagyobb terjesztőjeként ismert. A két szent Mellár Józsefet, a Nagybecskereki Egyházmegye általános püspöki helynökét, Törökbecsei plébánost kérdezte kolléganőnk, Szabó Hangya Teréz.
5: Mi az, ami az egyház szempontjából, a liturgia szempontjából ilyenkor fontos, hogy ismert legyen a hívek előtt, vagy azok előtt, akik ellátogatnak a templomba, kötelező ünnep?
6: Az egyházi törvény szerint a 10 kötelező ünnep közé tartozik azzal, hogy ezt a 10 ünnepet egy-egy püspöki konferencia megváltoztathatja, és prioritásokat állíthat. Így a valamikori jugoszláv szocialista köztársaság püspökei redukálták a 10 parancsolt ünnepet, ami hétköznapra esik, karácsonyra, úrnapjára, nagyboldogasszonyra és minden szentek ünnepére. Nem foglalták bele a Szent Péter és Pál apostolok ünnepét, ez kimaradt. Mégis, hát ez a hagyományunkban jelentős ünnep, a falusi környezetben még mennyire megtartják a Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepét, és hát ez a természetes napja vagy alkalma arra, hogy elkezdődjön az aratás. Gyerekkoromban is emlékszem, hogy mentünk Kikindáról a kisoroszi búcsúra a plébánossal, és hát már akkor nagyba a kombájnak arattak, sok parcella már le volt aratva, de még sok helyen nem volt learatva. Nem csak az árba, hanem már a búza inkább, már az is aratásra került, úgyhogy ez valóban így is van. Szent Péter apostol, az apostol, az első apostol fejedelem, Jézus rábízta az egyház kulcsait, Becaidában született, de viszonylag korán átkerült Kafarnaumba, az anyósának a házába lakott, Jézus az anyósát meggyógyította, tudjuk ezt a Márk evangéliumából még mindjárt az első fejezetbe, halászként működött Kafarnaumba, a halászattól hívta el Jézus. János evangélista szerint az első megszólítás az öccsétől származik, hogy megtaláltuk a megváltót. András apostol ismerkedett meg elsőnek Jézussal, és hívta a testvérét, de közvetítő által nem kapunk hivatást, tehát Jézus személyesen hívta őt, azt mondta, hogy majd jöjjön, kövesse, emberhalásszá teszi őt is, testvérét is, aztán továbbment is Jakabot és János is hívta, szintén halászok voltak, személyes megszólítást kapott. Szent Péter apostol annyira lelkes volt, hogy látta Jézus, hogy a legmegfelelőbb lenne az apostoli testületnek, hogy a vezetője legyen. Lelkes és egy kicsit hirtelen, és nagyon be tudott gyulladni a jó ügy iránt, és hát a vezetők közé tartozik. Ott volt, amikor Jézus föltámasztotta a Jairus lányát, ahova nem vezetett el másokat. Ott volt Péter apostol, amikor Jézus színébe változik a Tábor hegyén, ott van az olajfák hegyén, mint kiemelt csoportot, mind a 12 apostol felszólította Jézus az olajfák hegyén, hogy imádkozzanak, mert szörnyen gyötrődik a lelke, és Pétert, Jánost és Jakobot még közelebb hozzá, közelebbről hívta, hogy imádkozzanak, mellette álljanak ki az imában. Hát nem tudott, Péter nem tudott kitartani az imában, ő kapta a szemrehányást, hogy hát még egy óra hosszát se tudsz imádkozni. Pedig nem sokkal előtte fogadkozott, Jézus kimondta, hogy egyelárul, már az utolsó vacsorán, és akkor elmondta azt is, hogy mind csalódni fogtok benne, tudsz imádkozni. Pedig nem sokkal előtte fogadkozott,

0: kukorikolása kapcsán.
1: Így van, megemlékezünk erre az eseményre, de én azt gondolom, hogy ettől fontosabb, hogy volt neki ereje bűnbánatot tartani, tehát, hogy a bukás után Jézusba kapaszkodni, vagy látta Jézust járni a vizen, akkor is nem máshoz folyamodott, hanem Jézus segíts, mikor süllyedett. Jézus mondta neki, hogy miért kételkedtél. Járt néhány lépést, ez a lelki életre vonatkoztatható is, hogy járt Jézus útján. A lelki, misztikus tapasztalatai voltak, nem kellett volna megijedni a veszélytől. Akkor se, meg amikor főpap udvarába volt, akkor se kellett volna.
0: Végül is ő a kőszikla.
1: Ő a kőszikla, neki ígérte a mennyország kulcsait, amit megköd a földön, meg lesz kötve a mennybe is. A többi apostolnak is mondta, amit megködtök a földön, meg lesz kötve a mennybe is, amit föloldottak a földön, föl lesz oldva a mennybe is. Tehát ez a megkötni azt jelenti megtiltani, így lehetne vele fordítani, amit föloldottok, vagyis megengedtek, és ezzel a rájuk ruházott közösségi hatalommal éltek is, tehát megengedték Jézus mennybe menetele és a Szentlélek eljövetele után, megengedték, hogy a pogányokból megtértek, ehessék a disznóhúst, meg engedményeket tettek, hogy nem kell megkörülmeltélkedjen, tehát törvényeket hoztak, amivel fölmentették a zsidókra vonatkozó előírások, törvények alól a nem zsidókból megtért keresztényeket. De a többi nem kapta meg a mennyország kulcsait. Rájuk nem bízta azt, hogy legeltes gyuhaimat és bárányaimat, a főhatalmat adta át a Szent Péter apostolnak. Tudjuk azt, hogy Szent Péter a hagyomány szerint 67-ben Rómába halt meg, Antiókiába is működött, de a legtermékenyebb működése az Rómában történt, és ott az ő püspöki, illetve apostoli hatalmát is átadta az utódjának. Hagyomány szerint egy napon haltak meg, nem ugyanabban az évben, de egy napon haltak meg Szent Péter és Szent Pál. A Szent Péternek is van egy külön ünnepe, amikor a székfoglalására emlékezünk, tehát a tanítóhivatalát, amikor elfoglalta. Ez februárban van, január 25-én van Szent Pál apostolnak a megtérésének az ünnepe. Az üldözőből lett keresztény, Tarzuszba született, zsidónak, római állampolgársága volt, tehetős édesapja volt, és hát ő is megkapta a római állampolgárságot, ezzel nagyon sok előny járt. Tudta iskoláztatni az édesapja, habár farizeusként megtanult az apja szakmáját, a sátorkészítést, de iskoláztatni is tudta Gamáliel lábánál. Tanulta az írástudást, az írástudónak tanult, és hát a Biblia szakértője volt, nagyon sok haszna volt belőle a keresztények, illetve a pogányok megtérítésére, a kereszténységre, illetve a zsidókat is sikeresen tudta az Ószövetségből meggyőzni arról, hogy Jézus a megváltó. Személy szerint azonban, ha nem találkozott volna azon az úton Damaszkus felé, akkor neki hiába volt ott az Ószövetség. Nem értette, ahogyan az apostolok se értették addig, amíg nem magyarázta meg Jézus föltámadása után, hogy ez Isten terve volt, hogy a szenvedéssel váltsa meg az emberiséget. Szent Pál apostolnak is Jézus kellett megnyissa a lelki szemét, hogy rádöbbenjen, hogy ő az, aki teljesítette az Ószövetség ígéreteket, és ennek a meggyőződésből való hirdetője volt, lelkes, lankadatlan, kitartó. Amikor börtönbe került, üldözés szenvedett, boldog volt, Jézus megígérte, boldogok vagytok, amiatt a üldözés szenvednek, énekelt a börtönbe Szillással együtt, magasztalta az Istent, és Istennek tetsző volt ez az ő éjféli imájuk, zsoltár éneklésük, hogy megnyíltak a börtön ajtók, mert egy földrengés volt, és az alkalom volt, hogy senki nem szökött ki a börtönből, hogy hát a börtönőrnek tanítson Jézusról, és hogy mikor tanított róla, akkor aznap még, vagy az éjszaka megkeresztelkedett a börtönőr. Tehát minden alkalmat és lehetőséget kihasznált Szent Péter apostol, hogy Szent Pál apostol, hogy tanítson. A gyengék köz gyenge volt, hogy megnyerje a gyengéket.
0: Talán az ő történetét ismerik legtöbben és legrészletesebben, hát mert egy nagyon-nagyon pozitív példa.
1: Így van.

0: az ő nem csak hithirdetői munkáját ismerjük, hanem a leveleiből is ismerjük, hogy hogyan tanított, és hogyan irányította, vezette a közösséget, és hogy milyen emberi kapcsolatai voltak neki, kötődött különösen a filippiekhez, tesszalonikai hívekhez, korintusiakhoz, tehát hogy volt egy kötődése, és a kötődés ez kölcsönös volt a hívek részéről. Ezt láthatjuk az ő írásaiból is, és az apostolok cselekedeteiből, Péter apostol tevékenységét is ismerjük az apostolok cselekedeteiből. A többi apostol működését nem annyira, hiszen ők az apostol fejedelmek. Ez Lukács evangélistának ez nagyon lényeges volt, hogy a szikla, amire építette az egyházat, az Péter, bemutassa a Péternek a tevékenységét, nem csak a bénalábú meggyógyítását a templomnál, hanem azon kívül még halottakat is föltámasztott Péter apostol, elment, engedelmeskedett a Szentléleknek, elment Kornélius házába, és imádkozott azért, hogy megkapja a Kornélius és a családja, meg a baráti köre a Szent Lelket. Tanúskodott arról a zsidók előtt is, akik keresztényeké váltak, hogy az Isten döntése, hogy a pogányokat befogadják az egyházba. Lehet, hogy ez még Péter apostolnak akkor is újdonság volt, de ő kellett kiálljon, hogy ez a helyes út. Menjetek az egész világra, hirdessétek az evangéliumot minden népnek. Jézus kimondta, de sokszor megfeledkeztek erről az apostolok, talán még Péter apostol is.
1: Ami nagyon érdekes még, hogy ezt a két szentet mindig együtt ünnepeljük. Mi az oka ennek? Csak az, hogy egy napon haltak meg, vagy pedig nagyon egymásra hangolódott a tevékenységük?
0: Kiegészítették egymást. Volt egy egyesség, hogy mikor látták a főapostolok, János, Péter, Jakab, akkor, hogy mekkora lelkesedéssel és milyen hatással tud lenni a Pál apostol a pogányokra, hogy elfogadják az evangéliumot, akkor megegyeztek abba, hogy pogányok között majd hirdesse Pál és az ő munkatársai az evangéliumot, a zsidók körében majd az apostolok, meg Zsidországba, Szamáriába, majd a többi apostol hirdeti az evangéliumot, tehát, hogy kiegészítették. Jobban tudott Helén környezetbe, neveledett Tarzusba, Szent Pál apostol ismerte a kis-ázsiai kultúrát, a népeknek a szokásait ismerte, jobban tudta megérinteni vagy megközelíteni a nem zsidóságból valókat, a pogányokat, a Szent Pál apostol, és nagy eredményeket tudott fölmutatni.

0: ajánló következik.
1: Ökokemp a Topolyai tópartján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet- és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tópartján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod! A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jókedv és a szórakozás garantált.
2: Médiatámogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ajánlót hallottak.

0: Mozaik.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Érdemes fülelni.
1: Az árpa betakarítása már befejeződött, a kenyérgabona aratása pedig még csak most kezdődött el a Bács-Fekete-hegyi határban. A korábbi esztendőktől eltérően jelenleg egyedül az árpa felvásárlási ára ismert, amiért 17-18 dinárt fizetnek a felvásárlók, ami tartalmazza a hozzáadott érték adót, azaz az áfát. A búza ára azonban még mindig kérdéses, de talán eléri a 22 dinárt, a termelők viszont tekintettel a termelési költségek növekedésére 25 dinárral lennének elégedettek. Ezzel a témával folytatjuk a mai mozaikot, és aki pedig a témában riportot készített, az nem más, mint kollégánk Vitkovics Alexander.
2: A vonalban Lódi Gáspár, Bács-Fekete-hegyi tapasztalt termelő. Hogy néz ki most a határ, és mire számíthatnak a termelők?
3: Hát Bács-Fekete-hegyen úgy néz ki a helyzet, hogy az árpát igencsak levágták, már nem sok van belőle, már most a búzaratásra is elkezdődött, a korábbi fajtákat már vágják. A hozamok hát elég változóak, 2,5-től 4,5 tonnáig ment az árpa hozama, úgyhogy attól függően, hogy hát hogy volt kezelve, hogy milyen fajta volt. Úgyhogy megvannak az emberek az árpa hozammal elégedve, úgyhogy elég jó lett.
2: És a búza betakarítása is már javában folyik. Itt igen. Mit mutatnak a hozamok?
3: Ezt nem tudjuk még most, azt hiszem, hogy nincsenek még levágva teljes darabok, úgyhogy ezt nem tudjuk egyenlőre. Hát a búza valamennyivel kevesebb lesz, mert az árpának jobban kedvezett egy kicsit az idő, úgyhogy de olyan közepes termésre lehet számítani, szerintem olyan 30 mára holdanként-ével lehet számítani. Most vannak jobbak is, meg gyengébbek is, de átlagban én gondolom, hogy ott lesz az 5 tonnánál hektáronként.
2: Hallott-e valamit azok áráról, akár az árpáról, akár a buzáról, mert általában már előre beszokták lengetni a felvásárlási árat.
3: Most eléggé lapítanak a kereskedők. Az árpárát azt pontosan tudom, hogy 17 és 18 dinár között van áfával együtt, de a búzáráról nem nagyon beszélnek. Azt kiszivárgott 20,5 dinár, meg ilyes valami, de még ezek nem biztosak ezek a számok, úgyhogy nagy valamire nem lehet számítani. Azt hiszem, hogy 22 dinárt nem nagyon fog elérni, ha csak utólag nem tudnak ráfizetni valamicskét majd. De hát úgy számolják én szerintem a kereskedők, hogy van elegendő búza, nem kell olyan nagyon magasra tenni a árat.
2: Egyébként ugye említette azt, hogy nagyjából csend van, ami a kenyérgabona felvásárlási árát illeti. Viszont azért a termelők csinálnak egy matematikát. Természetesen általában ez mindig csak papíron alakul úgy, ahogy szeretnék, de hogyha mondjuk úgy az összes termelési költséget beleszámítjuk, ugye arról nem beszél, hogy az utóbbi időben a gázolajára is megemelkedett, akkor egy elfogadható ára, amivel mondjuk a termelők elégedettek lehetnének, mondván úgy, hogy jut is, megmarad is, milyen lenne?
3: Azt hiszem, hogy 25 dinárral meg lennének most pillanatnyilag elégedve, függetlenül, hogy minden költség megemelkedett, ugye a növényvédelem is, a műtrágya ára is, az üzemanyag is, de hogyha 25 lenne, az úgy nagyon megfelelne, de hát nem lesz annyi, ez nem az ábrán, úgy látszik, hogy itt a termelők javára valami kedvező döntést hozzanak, szerintem nem lesz annyi 25 dinár, abban meg nagyjából már akkor alkatrésze is futnás, de így nagyon óvatosan kell bánni a pénzzel, és ki kell fizetni a bérleteket, a termelési költségek, amik adósságban vannak, úgyhogy nem igen marad itt pénz a termelősnek most.
2: Mivel említettem már, hogy tapasztalt termelőről van szó, és ugyan a Bács-Fekete-hegyi Földműves Szövetkezetnek is a vezetője volt, tehát megélt mindenféle időszakot, mindenféle változást, ha így visszatekint. Miért van az, hogy a mezőgazdasághoz, hát úgymond viszonylag mostanhán viszonyul a mindenkori kormány?
3: Hát az úgy beidegződött nekik új 90 óta, hogy ennél nem nagyon kell gondot viselni, és akkor úgy, ahogy esik, úgy puffan. Szerintem nem gondolkodnak erről, hogy a termelők hogy fognak járni, vagy mi lesz az eredmény ennek a mostoha hozzáállásnak. Szerintem ez egy olyan dolog, hogy találják fel magukat a termelők. Találják fel magukat, és húzzák össze magukat annyira, hogy éppen, hogy csak lehet túlélni, hogy be tudjanak fektetni a következő esztendőre. Tehát olyan nívón tartsák, hogy ne álljon meg a termelés, de viszont azért ne sok maradjon a parasztoknak.
2: Remélem, hogy azért beigazolódik az ön által prognosztizált ár, tehát a 25 dinár. Legyen így, és sikeres aratást kívánok.
3: Nagyon szépen köszönjük, jó lenne, ha így lenne.

0: Tájékoztatunk.
1: És szórakoztatunk.
0: Szól a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Benne pedig ismételten néhány közérdekű információval jelentkezem. Megnézzük, mi a helyzet az utakon és a határátkelő helyeken. Ugye korábban érkezett információ arról, hogy mérnek a rendőrök, és továbbra is ez igaz. Szabadkán ott vannak a Stop Shop bevásárlóközpontnál, remélem jól mondtam a hivatalos nevét, a Shoppinál ugye sokan így ismerjük, és azokat mérik továbbra is, akik a város felől tartanak Palics irányába. Aztán azt írják még az Enosu csoportban, hogy Topolya bejáratánál is ott vannak az a rendőrök, és ellenőrzik a közlekedőket. Vezessenek óvatosan, körültekintően. Ami a határhelyzetet illeti, Szerbiából Magyarország irányába változott a helyzet, sajnos azt kell mondanom, és nem jó irányba, mert hogy megnövekedett a várakozási idő. Királyhalomnál azt írták 9 óra előtt kicsivel, hogy 1 óra a várakozási idő. Azért ez elég nagyot ugrott. Mit tapasztalnak most? Írják meg nekünk, az SMS számunk 066 36 36 33. Horgos 2-nél továbbra is azt írják, hogy 30-40 percet kell várni. Horgos 1-nél is fél órát várniuk kell az utazóknak. Ezek a Border Watcher applikáció információi. Magyarország irányából Szerbia felé Röszke 1-nél és Röszke 2-nél is 1 órát várni kell. Ezt írják Tisza-szigetnél 15-20 perc a várakozási idő, és Ásotthalomnál azt írják, hogy itt nincs hosszabb várakozási idő az utazók számára, 15 percet vesz igénybe a határátlépés, tehát a röszkei határátkelő helyeket érdemes elkerülni, hogyha Szerbia irányába tartanak. Ennyit a közlekedésről, ami pedig a további közérdekű információkat illeti. Nos, a Pannoner TV honlapján a közérdekű hírek között az áramkikapcsolások mellett ott vannak az egészségházak munkaideje is, hogy hol milyen beosztásban dolgoznak a héten, június 29-e és július 3-a között. A Hajdújárási Egészségház az, ami nem a megszokott rendszerin dolgozik, a Királyhalmi Egészségház, a Ludasi Egészségház, az Újzsednyki, a Nagyfényi, a Pestcsarai rendelő, a Sugárúti Gerontológiai Központ rendelője, a 7-es számú egészségház, a Tavankúti rendelő, a Györgyéni Egészségház, Zorka Egészségház, az Egyetemista rendelő, és még nincs vége a sornak, mert hogy a Kisbajmoki Egészségház, a Békovai Egészségház és a Kisboszniai Egészségház munkaideje is módosul a héten, és hát a rendelők munkaidejéről pedig a Pannoner TV honlapján, ahogyan említettem, a közérdekű hírek között találnak információkat, ahogy az áramkikapcsolásokról is. Ennyit a közérdekű hírekről. 10 órakor már hírösszefoglalóval érkezik Brasnyó Zoltán, utána folytatjuk a műsorunkat. Mi pedig ellátogatunk majd a Mozaikban Gombosra, ahol a hétvégén búcsúi napot tartottak. 20 éves egyébként már a búcsúi nap Gomboson, és erről számol be nekünk kolléganőnk Lenner Tímea, ott járt a rendezvényen. Aztán délután majd a Nyárhangoló Fesztivál programjaival is érkezünk, végül pedig majd arról lesz szó, hogy meddig tart a kánikula és milyen időjárás vár ránk július elején. Mindenről bővebben a Mozaik folytatásában. Számítok a figyelmükre.
3: Sokan mondták rám, hogy pesszimista, de fejben süt a nap.

0: ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
2: Led Zeppelin és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
3: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Megnövekedett forgalomra, extrém hőségre figyelmeztet a Szerbiai Automotoros Szövetség. A szervezet felhívja a figyelmet, hogy a nap legmelegebb óráiban a hőmérséklet elérheti a 40 fokot is. Lehetőség szerint ekkor ne induljanak útnak az autósok. Akiknek mégis vezetniük kell, azt javasolják, hogy rendszeresen tartsanak pihenőt, így elkerülhető a jármű túlmelegedése is. Az AMSS szerint a rendkívüli hőségben gyakoribbak a műszaki meghibásodások, amelyek különösen az autópályákon jelenthetnek veszélyt, mivel ott nehezebb biztonságosan félreállni. A rendkívüli hőség energiaválságot okoz Európában, a hőhullám próbára teszi az energiarendszereket is. Az ókontinensen ugrásszerűen nő a légkondicionálók használata, ami jelentősen megemeli az áramfogyasztást, miközben több fontos erőmű kénytelen csökkenteni a termelését. Egyszerre jelentkezik a kereslet növekedése és a kínálat szűkülése. Németországban és Nagy-Britanniában az idei júniusi átlagos villamosenergia árak a 2022-es energiaválság óta nem látott szint felé tartanak. Franciaországban szintén 2023 óta a legmagasabb júniusi árszint körvonalazódik. Több atomreaktor nem tud teljes kapacitással működni, mert a folyók vizének hőmérséklete túl magas a biztonságos hűtéshez. Továbbá a hőhullám nem csak az erőműveket, hanem magukat az elektromos hálózatokat is megterheli. Kollai Istvánt nevezte ki a magyar kormány a határon túli magyarokért felelős helyettes államtitkárrá. A történész és társadalomkutató június 28-ától tölti be tisztségét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban. A kinevezéssel párhuzamosan a tárca átfogó vizsgálatot indít a külhoni magyar közösségek támogatási rendszerében. A tervek szerint 10 évre visszamenőleg átvilágítják a támogatások felhasználását, a cél pedig az átláthatóság növelése és a források hatékonyabb felhasználása.
0: Sport.
3: A társ házigazda kanadai labdarúgó válogatott jutott elsőként a világbajnokság 8-ad döntőjében, miután az egyenes kieséses szakasz első mérkőzésén 1-0-ra legyőzte a dél-afrikaiakat tegnap Inglewoodban. A találkozó túlnyomó részében a dél-afrikaiak sikeresen lassították riválisukat, amelyet nagyon sokáig meg tudtak akadályozni a gólszerzésben. A továbbjutás a 92. percben dőlt el. Akkor egy dél-afrikai védelmi hibát kihasználva Steven Estacuio került helyzetbe, és pontosan célozva 17 méterről a jobb alsó sarokba lőtt. A kanadaiak a 8-ad döntőben a holland-marokkói párharc továbbjutójával csapnak össze szombaton Houstonban. A kishegyesi Világos Adrianna második helyen végzett női gerelyhajításban a párizsi Gyémánt Liga versenyen. Legjobb dobása 63,83 méter volt, ami egyben idei legjobb eredménye is. A győzelmet a kínai Yan Cui szerezte meg 67,44 méteres dobással, míg a harmadik helyen a japán Haruka Kitaguchi végzett 63 méterrel. A párizsi második helyért a vajdasági atléta 7 pontot szerzett, amellyel feljött a Gyémánt Liga összesített rangsorán második helyére. Négy verseny után 19 ponton áll, míg az élovas Yi Chi Yan maximális 24 ponttal vezeti a mezőnyt. A második helyezésért Világos Adrianna 6000 dolláros pénzdíjban részesült. George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma 1-es osztrák nagydíjat. A pole pozícióból rajtolt 28 éves pilótának ez az idei második és pályafutása 7. futamgyőzelme. Russell mögött Max Verstappen, a Red Bull négyszeres világbajnok holland versenyzője ért célba másodikként, az összetettben élen álló olasz Kimi Antonelli harmadik lett a másik Mercedes-szel. A VB jövő hétvégén folytatódik a brit nagydíjjal Silverstone-ban.
0: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 32 fok van jelenleg ma, 40 fok körüli csúcshőmérsékletre számíthatunk, egész nap napos idő lesz.
2: Régi zenék, új információk.
4: Fedezze fel a kettőt együtt.
2: A 107,1-en.
4: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
0: Reklám következik.
5: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
6: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
7: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
8: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
9: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
8: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
9: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
8: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádió 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
10: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
11: Reklámot hallottak.

0: Mozaik.
1: Részletről.
2: Részletről.
1: Részletről.
2: Részletre.
1: Részletre. A 107,1 MHz-en.
0: Már is itt vagyunk, kedves hallgatóink, folytatjuk a Mozaik műsorát. A harmadik órába léptünk, és ahogyan említettem, ellátogattunk a folytatásban Gombosra. 20. alkalommal szervezték meg a gombosiak a Búcsúi Nap nevű rendezvényt a Szent László Király templom búcsúja alkalmából. A helyi Arany János Magyar Művelődési Egyesület és az önkéntes tűzoltó testület együttműködésében. A jubiláris eseményről kolléganőnk Lenner Tímea tudósított.
3: Stepánovics Juliannát kérdezem, aki a Gombosi Arany János Magyar Művelődési Egyesület elnöke. Ha jól tudom, 20. alkalommal szervezik meg a gombosi búcsúi napot. Mi a jelentősége és milyen programmal várják, illetve milyen vendégek érkeznek erre a jeles alkalomra?
4: Mivel ez a jubileumi 20. alkalom, természetesen nagy jelentősége van számunkra, ezért az idén egy kicsit próbáltunk egy kicsit gazdagítani, vagy egy kicsit úgymondva messzebbről is hívni egy pici vendéget. Így az idén Zentagunaras, Bezdán és Szonta a vendégeink, mint tánccsoportok, és természetesen Ballószögről a testvértelepülés képviselőit. Nagy szeretettel vártuk őket.
3: Hogy magának az eseménynek is ugye említettük, hogy hagyománya van, ugye a programnak is hagyománya van, van egy menete, hogyan néz ki?
4: Hát ez úgy néz ki, hogy ugye fél hat fele gyülekező van, mindenki fölöltözik, az itthoniak persze fölöltözve jönnek, és 6 órakor van egy ünnepélyes fölvonulás, ami zenei kísérettel megy egész a tűzoltó otthonig, ott egy szép nagy mulatságot a résztvevők letáncolnak, akkor egy kis fújás, egy kis pihenés, egy kis itóka, és akkor megyünk tovább a kultúrotthonig, és ott kezdődik az ünnepélyes műsor, ahol föllépnek a vendégeink és a helyi, ugye a gyerekeink.
3: Duzmat Györggyel beszélgetek, aki a Ballószögi Tűzoltó Egyesület elnöke, illetve parancsnoka. És Ballószög, ugye, gombos testvértelepülése, ez a kapcsolat nagy múltra tekint vissza, nagyon gyümölcsöző, miben nyilvánul meg, és mit jelent ez az önök számára?
5: Hát ez nekünk nagyon fontos, és úgy mondom, hogy hálás kötődés itt Gombosra kijönni. Ez már szinte mondhatom, hogy évente megismétlődik, és nagy szeretettel teszünk eleget a gombosi tűzoltóknak, vagy a magyar közösségnek a meghívására. Most polgármester úr nem tudott eljönni, és megkért bennünket, hogy képviseljük itt Ballószögöt, úgy az egyesület színeibe, de úgy, mint a falu színeibe is, hogy vegyünk részt ezen a rendezvényen.
3: Úgy tudom, hogy nem csak képviseletként működnek együtt, hanem a tűzoltóságot is, a gombosiakat is segítik, ahogyan tudják.
5: Hát a lehetőségeinkhez mérten megpróbálunk segíteni. Hát nagy örömünkre szolgált, hogy most az idei évben ugye ők is egy nagyot tudtak fejlődni. A régi 63-as kiadású tűzoltóautójukat egy újabb, korszerűbb tűzoltóautóra tudták lecserélni, aminek ugye még most hallottuk éppen, hogy az engedélyezése az még folyamatban van, de reméljük, hogy hamarosan, tehát tényleg részt tud venni a gombosi embereknek a tűzbiztonságának a feladataibanak az ellátásába, és hát mi is próbálunk még segíteni, épp itt a parancsnok helyettes úrral beszéltük itt a délután, hogy mi is kaptunk támogatást, tehát helyileg a Ballószögi Tűzoltó Egyesület, és kaptunk olyan mennyiségű védőcsizmát, amit nem szeretnénk, hogy most a polcokon porosodjon, de viszont úgy látjuk, hogy a gombosi barátainknak viszont szükségük van rá, és így azt beszéltük, hogy egyeztetjük, hogy milyen méretekben, meg milyen sikoha, és egy pár tűzoltó csizmát átadunk a gombosi tűzoltóknak.
3: Savelin Lászlót, a Zentagunarasi Graca János Színjátszó és Irodalmi Egyesület tánccsoportjának művészeti vezetőjét kérdezem. Először járnak-e Gomboson?
6: Mondhatom, hogy hát most ezzel a csapattal másodszor vagyunk már itt. Tavalyi évben egy betlehemes pályázaton vett vettünk részt. Több faluban, helységben kellett bemutatnunk magát a betlehemezést, és így jutottunk el ide Gombossa is. Zenta Gunarasnak van egy kötődése most Gombossa, mivel hogy az atya Zenta Gunarasról származik, a horvát Ákos atya, és hát valójában így rajta köröztül is jutottunk el ide, és hát meghívást kapott az együttes, hogy ne csak énekbe és úgymond színészkedésbe mutassa meg magát a csapat, hanem ha tud táncolni, akkor mutassák már meg azt is, hogy táncba is jók, és hát valójában így kerültünk ide most erre az ünnepségre.
3: Mit láthatunk önöktől, hallhatunk?
6: Kettő koreográfiával készültünk, az egyik az egy jássági összeállítás lesz, a másik pedig egy hajdúsági koreográfia. A fiúk egy kicsit botolnak is, egy kicsit ugrándoznak is, a lányok játszanak is egy kicsit, és hát táncolni is fognak.
3: Főtisztelendő Horvát Ákossal beszélgetek, aki gombosi plébános, és hát ugye Szent László ünnepe alkalmából zajlik itt ez a búcsúi nap is, amelynek egy különös módon tiszteleg az atya is a gombosi népviseletben van jelen.
2: Nagyon sokat emlegettem az elmúlt hetekben a híveknek, hogy legalább Szent Lászlókor legyünk büszkék arra, hogy micsoda kincs van a kezünkben, és hogy öltözzenek föl ebbe a kincsbe Szent László ünnepén, és valahogyan úgy éreztem, hogy ezt nem tehetem meg, nem állhat meg ez a történet ott, hogy csak ők öltöznek be, hiszen ha már én is gombosi vagyok, akkor legalább egyszer, de remélem, hogy még sokszor lesz rá alkalmam, öltözzek föl én is úgy, ahogyan eleink fölöltöztek.
3: Beszéljünk egy kicsit az üzenetről, a szentlászlói örökségről, hagyatékról, itt a gombosi közösség tükrében, vetületében.
2: Nagyon sokat szoktunk arról prédikálni mi papok, hogy Szent László lovak király volt, viszont sokkal kevesebbet esik talán szó arról, hogy mennyire hívő ember volt. És noha szükségünk van harcos emberekre, szükségünk van olyan kiállású emberekre, akik harcolnak azért, amit ők képviselnek, de nagyon fontos, hogy a hitünket se veszítsük el. Nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy hova tartozunk, hogy kihez tartozunk, és ezt a hitet közösségben éljük meg, ahogyan ez Szent László is királyként, és hogy a hitünket se veszítsük el. Nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy hova tartozunk, hogy

0: és gondozója igazából. Vajdaságban nagyon kevés Szent László templom van. Ha jól tudom, és számításaim nem csalnak, összesen 2. És az egyik van csak plébániai rangban, tehát a gombosi templom. És ehhez mérten viszonyulnak a falusiak is hozzá. Szeretik a templomokat, szeretik a közösségüket, szeretik Szent Lászlót, és tisztelik is őt.
1: A gombosi ünnepi műsort közös vacsora, élőzene és mulatság követte. Szent László király ünnepére hagyományosan hazalátogatnak a faluból elszármazott gombosiak is. A búcsúi nap ezúttal is bebizonyította, hogy a hit, a hagyomány és az összefogás olyan értékek, amelyek évtizedek múltán is képesek közösséget teremteni és megtartani.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Kérdessen
0: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 19 99 393-as és a 065 29 99 393-as telefonszámok egyikén lehet. 061 19 99 393 és 065 29 99 393. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-11, valamint délután 14:30-16.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató. A Szabadkai Magyar Rádió.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Amiről a hírek szólnak,
1: amiről ön is beszél.
0: Tájékoztatás.
1: Az alap, ami összeköt minket.
0: Itt a 107,1-en.
2: 10 óra 40 perc a pontos idő, a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatják, Mozaik című műsorunkat. Szabadkán is környékén 34,5 fokot mutat a hőmérő higanyszála, és hát megnézzük azt, hogy mit mond az orvos meteorológia. A mai napra a humán meteorológiai és az orvos meteorológiai helyzetet továbbra is a rendkívüli hőség határozza meg, elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a meleg. Vigyázzunk magunkra és egymásra természetesen. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős, illetve extrém erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük az immunrendszert, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre is. A mai napon a Pétereket és a Pálokat köszöntjük, boldog névnapot, és Isten éltesse azokat is, akik születésnapot ünnepelnek. A Pál név jelentése kicsi, kistermetű férfi, a latin Paulus névből származik, a Péter pedig héber, görög és latin eredetű név jelentése kőszikla. Amit ki tudunk emelni a mai nappal kapcsolatban, hogy 1818-ban született Pietro Angelo Secchi, olasz katolikus csillagász, jezsuita szerzetes, az asztrofizika atya volt ő. 1951-ben született Don Rosa grafikus, Walt Disney rajzoló, minden idők legjobb Donald kacsa rajzolója, tehát neki köszönhetjük a jól ismert Donald kacsa figurát. 1940-ben hunyt el Paul Klee, svájci festő és grafikus, és 2000-ben hunyt el Vittorio Gassman, olasz zenész, rendező. Az Ismerős ismeretlenek, vagy az Egy nő illata című zeneszámok, pontosabban ezekből a jelenetekből ismert zeneszámok is köthetőek hozzá. Ennyit a mai napról, talán még azt megemlíteném, hogy napfelkelte 4 óra 52 perckor volt, napnyugta pedig 20 óra 36 perckor lesz. És hogyha már szó volt arról, hogy hőség és kánikula itt a mai és a holnapi nap folyamán is, akkor elmondható, hogy bizony ilyenkor egy picit nem csak mi magunk tudunk dekoncentráltak lenni, fáradtak, ugye rányomja a szervezetünkre a bélyegét az időjárás, hanem egy picit az állatok is, azt hiszem, hogy furán viselkednek, mert hogy néhány hír látott napvilágot itt a mai napon. Ugye korábban Szabadka utcáin tűnt fel egy ló és egy őzgida, Kelebián pedig nemrég egy elkóborolt szamár okozott meglepetést, most pedig ismét egy gazdátlan állat bukkant fel, ezúttal Tornyoson. Egy ló hétfőn hajnalban, tehát a hajnali órákban 4 óra körül a település központjában a főúton sétált, később pedig a helyi általános iskola közelében is látták. A ló békésen közlekedett az utcákon, gazdája azonban nem volt a közelben. Az eset szerencsére nem járt balesettel, ugyanakkor ismét ráirányítja a figyelmet arra, hogy a felügyelet nélkül elkóborló állatok komoly közlekedésbiztonsági kockázatot jelentenek, különösen az éjszakai és a hajnali órákban. Egyébként a Pannoner TV honlapján videót is láthatunk erről, és a közösségi médiában is, hát ugye vannak róla felvételek erről az elkóborolt lovacskáról. Aztán egy útestre tévedt vaddisznó okozott balesetet hétfőn reggel, tehát ma reggel az Újvidék és Nagybecskerek közötti útszakaszon. A második zsabjai kereszteződésnél történt ütközés miatt hosszú kocsisor alakult ki. A reggeli órákban egy másik közlekedési baleset is nehezítette a közlekedés Temerin irányából a városi hulladéklerakó közelében, ahol hosszú kocsisor alakult ki. Emellett meghibásodott egy jelzőlámpa is, ami miatt szintén torlódás alakult ki. A közlekedést Újvidék környékén több útlezárás és felújítás is lassítja egyébként. Erre mindenféleképpen számítsanak, hogyha arra tartanak. Az autópályán az Újvidék kelet és Kabol közötti szakaszán július 16-áig útburkolat felújítás zajlik Belgrád irányába, ezért a forgalmat ideiglenesen a szemközti pályára terelik. A város több pontján távhővezeték rekonstrukció és csatornaépítési munkálatok is folynak, amelyek forgalomkorlátozásokkal járnak. A hatóságok arra kérik a járművezetőket, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek, különösen azokon az útszakaszokon, ahol vadállatok megjelenése is és megjelenésére is számítani lehet. Ennyit az állatokról és a közlekedésről. Vezessenek tehát óvatosan, körültekintően, nem tudni, hogy mi jöhet velünk szembe, és mi történhet vezetés közben velünk, úgyhogy csak fokozott figyelemmel. A folytatásban én most egy időre elköszönök Önöktől, mert hogy hétfő van, és hát ilyenkor a műsorban jelentkezünk a küzdőtérrel. Tóth Tibor kollégám érkezik majd ide a stúdióba, és hát elemzik majd vendégeikkel a világbajnokság eddigi eredményeit. Hétvégi sportösszefoglalóval is készült Tibi. Délben híradóval érkezik Brasnyó Zoltán, és akkor 12:30-kor várom Önöket vissza. Árfolyam információk alap Annon Televízió műsorismertetőjével, további útinfókkal, programokkal, a Nyárhangoló Fesztivállal és az időjárásról is egy picit részletesebben is beszámolunk. Pontosabban arról, hogy igen, most kánikula van, de mire lehet számítani július első heteiben. Kovács Géza klímakutató lesz az, akit felkeresünk. Hát ez a kínálat, remélem, hogy elnyerte tetszésüket, és úgy gondolják, hogy velünk tartanak a folytatásban is, itt a 107,1 MHz-en. Szép napot mindenkinek!

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi.

0: hírek
1: és azok háttere.
0: A vajdasági magyarságot érintő témák.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
2: 11 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért. Címgáz.
1: Hírek.
5: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Megnövekedett forgalomra, extrém hőségre figyelmeztet a Szerbiai Automotoros Szövetség. A szervezet felhívja a figyelmet, hogy a nap legmelegebb óráiban a hőmérséklet elérheti a 40 fokot is, lehetőség szerint akkor ne induljanak útnak az autósok. Akiknek mégis vezetniük kell, azt javasolják, hogy rendszeresen tartsanak pihenőt, így elkerülhető a jármű túlmelegedése. Az AMSS szerint a rendkívüli hőségben gyakoribbak a műszaki meghibásodások, amelyek különösen az autópályákon jelenthetnek veszélyt, mivel ott nehezebb biztonságosan félreállni. Vasárnap tartották meg Magyar Kanizsa helyi közösségének napját. Az eseményen kulturális és szórakoztató műsorok mellett átadták a közösségi elismeréseket is. Az idei civil szervezet díjat az Ozorai Árpád Magyar Művelődési Egyesület kapta. A Kanyó Zoltán díjat és a vele járó pénzjutalmat Bosznai Sára vehette át, aki közösségi tevékenységével érdemelte ki az elismerést. A közösségért díjat Tóth Vilmos nyugalmazott építésznek ítélték oda, aki az elmúlt 45 évben Vajdaság számos településén tervezett családi házakat és közösségi épületeket. A program ezután a Tisza parton folytatódott, ahol koncertek, gyermekprogramok és egyéb szabadidős rendezvények várták az érdeklődőket. Székelykeve telepítésének 140. évfordulóját ünnepelte a bukovinai székely közösség tegnap. A jubileum egyik legjelentősebb eseménye a tájház bejáratához felállított székely kapu ünnepélyes avatása volt, ami Erdélyből, Gyergyócsoma falváról érkezett. Készítője Jánosi Borsós Attila fafaragó volt. Az ünnepség Szent Misével kezdődött, majd Szemerédi Pál délbánáti esperes áldotta meg a székely kaput. Az eseményen ünnepi beszédet mondott dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Jelen voltak továbbá a Vajdasági Magyar Közélet képviselői, a belgrádi Magyar Nagykövetség küldöttsége, valamint magyarországi és erdélyi testvértelepülések delegációi is. A jubileumi rendezvényt több helyi civil szervezet összefogásával valósították meg. Támogatójuk a Magyar Agrárminisztérium, a Herman Otto Alapítvány, a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT és a Magyar Nemzeti Tanács volt. A mentőcsapatok továbbra is versenyt futnak az idővel Venezuelában, hogy túlélőket találjanak a földrengések okozta romok alatt, miközben több mint 2600 külföldi mentő is segíti a munkát. A hatóságok szerint még mindig sok ezren eltűntként szerepelnek, ugyanakkor az elmúlt napokban több túlélőt is sikerült kimenteni, köztük egy csecsemőt és egy apát a fiával, akik 4 napot töltöttek a romok alatt. A kormány közlése szerint az áramszolgáltatás részben helyreállt, az iskolák azonban még egy hétig zárva maradnak, a helyzet továbbra is kritikus, a mentési és helyreállítási munkálatok pedig folyamatosan zajlanak.
1: Sport.
5: A társházigazda kanadai labdarúgó válogatott jutott elsőként a világbajnokság 8-döntőjébe, miután az egyenes kieséses szakasz első mérkőzésén 1-0-ra legyőzte a dél-afrikaiakat tegnap Inglewoodban. A találkozó túlnyomó részében a dél-afrikaiak sikeresen lassították riválisukat, amelyet nagyon sokáig meg tudtak akadályozni a gólszerzésben. A továbbjutás a 92. percben dőlt el, akkor egy dél-afrikai védelmi hibát kihasználva Steven Eustachio került helyzetbe, és pontosan célozva 17 méterről a jobb alsó sarokba lőtt. A kanadaiak a 8-döntőben a holland-marokkói párharc továbbjutójával csapnak össze szombaton Houstonban. A kishegyesi Világos Adrianna a második helyen végzett női gerelyhajításban a Párizsi Gyémánt Liga versenyen. Legjobb dobása 63 méter 83 centiméter volt, ami egyben idei legjobb eredménye is. A győzelmet a kínai Yan Tsui szerezte meg, míg a harmadik helyen a japán Haruka Kitaguchi végzett. A párizsi második helyért a vajdasági atléta 7 pontot szerzett, amellyel feljött a Gyémántliga összesített rangsorának második helyére. 4 verseny után 19 ponton áll, míg az élovas Yi Chi Yan maximális 24 ponttal vezeti a mezőnyt. A második helyezésért Világos Adrianna 6000 dolláros pénzdíjban részesült.
1: Időjárás.
5: Yeah. Szabadkán és környékén 34 fok van jelenleg, a csúcshőmérséklet pedig elérheti a 40 fokot is. Kánikula lesz, ma egész nap napsütésre is melegre számíthatunk.
6: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
7: Friss hírek minden órában.
2: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik. Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
8: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
9: Reklámot hallottak.
10: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, mai sportműsorunkban a labdarúgó világbajnokság történésevel foglalkozunk. Köszöntöm mai szakértőimet, Csizmár Zsolt, labdarúgó edzőt és Kazi Zsolt.

0: helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
1: A legjobb retro zenék társaságában.
2: A 107,1 MHz-en.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: küzdőtér. Verejték nélkül nincs siker.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, mai sportműsorunkban a labdarúgó világbajnokság történésevel foglalkozunk. Köszöntöm mai szakértőimet, Csizmár Zsolt, labdarúgó edzőt és Kazi Zsolt, sportmunkást. Köszöntelek titeket, fiúk, és köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
2: Én is köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
3: Köszönjük a meghívást.
1: Fussunk végig akkor a csoportokon. Ugye mind a 12 csoportban lezárultak már a küzdelmek, és egy 16-ot döntőt is lejátszottak tegnap este. Az A csoportot veretlenül Mexikó nyerte, Dél-Afrika pedig az első meccsen nyújtott nagyon gyenge teljesítmény ellenére tovább jutott, de azért ugye tegnap kiesett. Mexikó Zsolt meddig juthat? Ugye maximális pontot szereztek a mexikóiak. Szerinted hol lehet ennek a csapatnak a vége?
2: Hát én úgy gondolom, hogy őnekik már a nyolcad döntőben egy nagyon kemény ellenfelük lesz Ecuador személyében, és én úgy gondolom, hogy ez az ecuadori csapat csak most kezd el majd focizni, mert azért tudjuk, hogy az argentin válogatott után Dél-Amerikában a második helyet szerezték meg a VB-selejtezőkben, és azért legyünk őszinték, hogy nagyon sok szerencsétlenségük is volt, hogy így mondjam, az első két fordulóban, de utána azért a németek ellen megmutatták, hogy nem hiába vannak a világon, a világranglistán az első 10 csapat köz, de visszatérve Mexikóra. Hát nem tudom, nekem Mexikó az első két fordulóban pici csalódást jelentett, tulajdonképpen inkább a cseh válogatott elleni második féldőjük volt az, ami azt mondom, hogy egy házigazdához méltó játékot nyújtottak, és azért ott 3 gólt is tudtak lőni, de ismerve a latin-amerikai és a dél-amerikai csapatokat, itten a nyolcad döntőben én egy parázs mérkőzést várok, sőt lehet, hogy picit durvább mérkőzést is, mert biztos, hogy egymásnak fognak esni, és én azt se zárnám ki, hogy itten ilyen sárga és piros lapokkal tarkított mérkőzés elé nézünk.
1: Nézzük a B csoportot, Zsolt, másik Zsolthoz fordulok. Svájc csoport első, tovább ment még Kanada és Bosznia, Hercegovina is. Ugye Svájcot mindig a titkos esélyesek között tartják számon, de általában nem jött ki nekik még különösebben nagy eredmény egyik nagy világversenyen se. Most ez a svájci válogatott esetleg meddig mehet? 8-ba lehetséges?
3: Valószínűnek tartom, hogy a svájci válogatott most is jól fog szerepelni, és nincs kizárva, hogy bejutnak a legjobb 8-ba. Hát az nagy fegyvertény volt minden esetre, hogy ugye csoport elsők lettek, házigazda Kanadát maguk mögé tudták utasítani. Jó csapatot alakítottak ki megint a Svájcban, tehát én azt hiszem, hogy Svájc megint hozni fogja a formáját, hiszen a nagy világversenyeken, elsősorban a VB-ken azért mindig jól játszanak. Hát ezt igazolták idáig is. Az előzetes papírban szerint én a Kanadára tippeltem, hogy ők fogják megnyerni a csoportot, de a svájciak ott az utolsó mérkőzésen áthúzták a számításaikat, úgyhogy szerintem Svájcnak lesznek még jó mérkőzései a VB-n.
1: Csak Bosniákok, Zsolt?
3: Bosznia már ezzel, hogy tovább jutott, nagy eredményt ért el. Most nagyon nehéz ellenfelet kaptak ugye az egyenes kieséses szakaszban az Egyesült Államok válogatottját, amely eddig jól is játszott, illetve hát minden segítséget is megkapott, úgymond, hogy tovább jusson a csoportból. Az egy nagyon kemény összecsapás lesz, de ha Jacoéknak kijön a lépés, akkor nem tartom kizártnak, hogy ott majd ők fognak ünnepelni.
1: A C csoportban Brazília és Marokkó ment tovább. Más is volthoz fordulok. A brazil együttesben ugye most nincs egy olyan korszakalkotó sztárzseni, mint korábban, és sokan azt mondják, hogy lehet, hogy nem is jut ez a brazil együttes túl messzire. Ugye Japánnal fognak ma este játszani, azért ez egy komoly vízválasztó lesz.
2: Igen, ez egy nagyon komoly mérkőzés lesz, viszont azért megnézve a brazil skót mérkőzést, itt azért elég jól felébredt ez a csapat, és én emlékszek például a második féldőben más se lehetett hallani, csak Vinícius Junior szinte minden percben ezt a nevet, ahol fantasztikusan játszik, tényleg nem a közkedvelt játékosaim közé tartozik, de el kell ismerni, hogy talán ebben a pillanatban ő az, aki a hátán viszi ezt a brazil válogatottat. Kicsit nyögvenyelősen kezdték ezt a VB-t, volt az a döntetlenjük Marokkó ellen, nem is játszottak valami hű, de jó, főleg ott az első féldőben. Aztán inkább azt mondom, hogy egy rutin győzelem volt Haiti válogatottja ellen, viszont a skótok ellen tényleg jók voltak. Na most mindenféleképp nagyon kemény japán ellenféllel kerültek szembe, biztos, hogy egy nagyon jó mérkőzés lesz, és ahogy te is mondtad, lehet, hogy ez egy vízválasztó lesz. Lehet, hogyha itt tovább jutnak, akkor még tudják emelni a formájukat, de azért ezt ne felejtsük el, hogy kiül a kispadon Ancelotti, és egy nagyon nagy taktikus, és emlékezzünk régen a Bajnokok Ligájában is, hogy amikor célfocit kellett játszani, hogy mennyire tudott eredményre játszani, és lehet ez a brazil válogatottban is benne lesz. Biztos, hogy nagyon akarnak bizonyítani, hát az biztos, hogy nem szeretnének ők se a 16-ot döntőben kiesni.
1: A D csoportból az Egyesült Államok, Ausztrália és Paraguay került tovább, a törökök viszont nem, és érdekes, hogy az első két meccsen 62-szer lőttek a törökök, vagy fejeltek kapura, egyetlen gól nélkül, aztán a harmadik meccsen az USA ellen már azért kijött nekik a lépés, de hát már ezzel nem értek el semmit.
3: Igen, a török válogatott rengeteget próbálkozott az első két mérkőzésén, rengeteg kritikát is kaptak, hát tehát vannak ilyen mérkőzések, vannak ilyen tornák, amikor egy csapat mindent megtesz, úgymond, de semmi sem sikerül nekik. Az a rengeteg lövés közül az első két mérkőzésen pár betonál, akkor most nem arról beszélnénk, hogy Törökország mekkora csalódást okozott a világbajnokságon, hanem azt, hogy hozták a papírformát és továbbmentek. Az minden esetre dicsérendő, hogy az utolsó mérkőzésen, amikor már ugye számukra nem volt tétje az összecsapásnak, akkor le tudták győzni az USA válogatottját.
1: Az E csoporthoz érkeztünk, Németország csoport első, második elefántcsontpart, de tovább jutott a harmadik helyen végzett Ekvádor is, ami ugye a németeket győzte el utolsó mérkőzésen.
2: Hát így van, és megmondom őszintén, hogy Ekvádornak valahol örülök is, hogy tovább jutottak, mert tényleg nem tudom, hogy a német válogatott mennyit adott bele ebben az utolsó mérkőzésen, hogy volt-e bennük az, egy kicsit tartalékoljunk, ha bár a vereség soha nem jön jól, de viszont nekem az volt a legnagyobb meglepetés talán, hogy az ekvádori válogatott fizikailag mennyire a német válogatott fölé nőtt a második fél időben. Azért itten bizonyították, hogy fizikálisan nagyon föl vannak készülve, és én úgy gondolom, hogy ez a győzelem a németek ellen egy óriási löketet fog nekik adni. Hát a német válogatottnak pedig ma este Paraguay ellen mindenféleképpen muszáj egy forma javuláson, hogy menjenek át. De azért azt is szeretném leszögezni, hogy itt a húzó játékosok tényleg látszik rajtuk, hogy nincsenek még top formában. Hát Musiala majd egy évet kihagyott, Havertz nagyon sokáig sérüléssel szenvedett, Wirtz nem találta fel még úgy magát Liverpoolban, hogy kellett volna, és itt vannak még jó páran, Rüdiger is játszott, nem játszott a Real Madridban, nagyon sok vita van, hogy ki miket hol kéne használni, jobb szélsővédőként, vagy pedig mint a Bayernban a középpályán, úgyhogy azt hiszem, hogy fel van adva nekik a lecke mindenféleképpen, de azért a mentalitásukból kiadódóan én úgy érzem, hogy ma Paraguay ellenük azért meg szeretnék mutatni, hogy biztos, hogy jobban is tudnak játszani, mint akár Ekvádor és akár elefántcsontpart ellen is.
1: Az F csoportból Hollandia került tovább az első helyen, de tovább ment még Japán és Svédország is, Tunézia pedig talán a VB egyik leggyengébb teljesítményét nyújtotta.
3: Hát igen, így utólag visszanézve nem biztos, hogy Tunéziának helye volt ezen a mostani világbajnokságon. A holland válogatott jól játszott. Japán volt talán a legerősebb ellenfelük a csoportban. Én személy szerint Japánt a legerősebb ázsiai válogatottnak tartom, és őbenük látom a meglepetést, él a meglepetés faktort, amennyiben a brazilokat le tudnák győzni, akkor szerintem ők egészen messzire is tudnának jutni. Egy hatalmas fejlődésen ment keresztül a japán válogatott az utóbbi években, barátságos mérkőzéseken egész komoly ellenfeleket győztek le, úgyhogy nekem idáig ők a VB egyik pozitív meglepetései.
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést.

0: Reklám következik. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
1: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
1: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
1: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
1: Ma hozzák a 7 napot.
2: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
5: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
6: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhanguló fesztivál.
5: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
6: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
5: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
6: A programokon való részvétel ingyenes.
5: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.

0: Folytatjuk a beszélgetést Csizmár Zsolttal és Kazi Zsolttal, elérkeztünk a G csoporthoz, Belgium csoport első, de csak az utolsó meccsen nyújtották azt, amit valójában ugye elvárnak tőlük. Hát Irán ellen pedig nagyon sok minden összeesküdött ezen a világbajnokságon, Zsolt.
1: Hát így van, most nem szeretnék azért itt nagyon belemenni ezekben a dolgokba, de azért láthattuk, hogy itten Iránnak muszáj volt kiesnie, valahonnan föntről biztos, hogy jöttek az utasítások és a különböző direktívák. Azért legyünk őszinték, hogy ez a két elvett gól közül lehet, hogy bármely válogatottnak a világbajnokságon az egyiket biztos megadják, mert emlékezünk vissza, hogy volt még egy fantasztikus góljuk az előző mérkőzésen. Egyszerűen az, ahogy bántok velük ezekkel az utazásokkal, vízumot nem kapták meg, ide-oda kellett nekik repülni, ők azért ez kegyetlenül megviselte ezeket a játékosokat és hát a személyiséget, és én úgy gondolom, hogy tényleg egy embertelen bánásmódban részesültek, függetlenül, hogy kiről van szó, hát sajnos ebbe is a politika beleszólt ezekbe a dolgokba, de azért becsületékre legyen mondva, hogy tényleg ezek a játékosok, hogy tényleg nagyon büszkék lehetnek magukra, és a nép is büszke lehet rájuk, hogy tényleg mindent beleadtak, és hogy ott voltak a továbbjutás küszöbén. Ami a belgákat illeti, hát én az első két mérkőzésen tényleg nem sokat láttam tőlük, való többet várhattunk tőlük. Az utolsó mérkőzésen igaz, hogy összejött nekik egy, azért legyünk őszinték, gyengécske Új-Zéland ellen a győzelem, de már én úgy gondolom, hogy itten a 16-ot döntőben Szenegál ellen tényleg egy nagyon kőkemény ellenfélre futottak rá, és itt megmutatkozhat tulajdonképpen, hogy ez a belga válogatott mennyire erős.
0: A H csoportban történelmet írtak a zöldfoki szigetek válogatottja, ugye a zöldfoki köztársaság válogatottja, ugyanis tovább kerültek a csoportból, viszont nem jutott tovább Uruguay, ami talán a VB legnagyobb csalódása.
2: Igen, hát azt hiszem, hogy nagyon kevesen voltunk, akik a világbajnokság előtt azt mondtuk volna, hogy Uruguay ebből a kvartetból nem fog tovább jutni. Hát valóban nagy csalódás, ugye nem tudták legyőzni a zöldfoki szigeteket sem, Spanyolországtól pedig az utolsó mérkőzésen 1-0-as vereséget szenvedtek. Hát klasszis játékosok játszanak Uruguaynál, elég csak a Real csapatkapitányára gondolunk, Valverdére. Hát én azt hiszem, hogy itt a csapategységgel is problémák lehettek a dél-amerikaiaknál, hiszen az utolsó előtti csoportmérkőzésüknél már a sajtó megszellőztette, hogy Marcelo Bielsa szövetségkapitány és a játékosok között nem felhőtlen a viszony. Hát ez, ha így volt, akkor ez ki is tükröződött a pályán, nyújtott teljesítményükre, az zöldfoki szigetek előtt pedig hát le a kalappal, hiszen történelmet írtak a srácok, mindent beleadtak, minden mérkőzésen óriásit küzdöttek. Az, hogy a spanyolok ellen még gólt sem kaptak, az egy szerintem egy csodálatos eredmény volt a számukra, úgyhogy azt hiszem, hogy abban az országban, ebben az afrikai országban még nagyon sokáig téma lesz majd a foci.
0: Új csillag született Vozinha szemében, ugye a zöldfoki szigetek kapusának a személyében.
2: Igen, hát egy szerintem mindenki számára itt teljesen ismeretlen hálóőrről van szó, aki az első mérkőzésen kivédte az ibériaiak szemét, és hát utána a hátra maradt két csoport mérkőzésen is jó teljesítményt nyújtott, úgyhogy valóban ő most a világbajnokság egyik új sztárja.
0: Az így csoportban Franciaország, Norvégia és Szenegál került tovább. Ugye utolsó körben francia-norvég meccset láthattunk, a norvégok közül csak egy játékos volt a pályán, aki a Szenegál elleni találkozón is szerepelt, tehát abszolút tartalékosak voltak a norvégok. Kikaptak 4-1-re, de nem volt itt azért akkora különbség a két csapat között.
1: Én is úgy gondolom, hogy nem volt. Hát Dembélének elsült a lába nagyon az első félidőben, 3 gólt is lőtt, de én úgy gondolom, hogy azért a norvégok annyira nem játszottak rosszul, viszont őnekik valahol muszáj volt pihentetni a top játékosaikat, hogy így mondjam, mert mégis azért érezték, ők is tovább jutottak, és valahol feláldozták ezt a mérkőzést, idézőjelben legyen mondva. Bármely ágra kerültek volna, így is úgyis nehéz ellenfelekkel néztek volna szembe, és akkor úgy gondolták, hogy inkább pihentetik a játékosokat, mert mégis azért kevés válogatottnak van olyan bő és minőségi kerete, mint például a francia válogatottnak, ahol ez érthető is volt. Hát a franciák pedig szárnyalnak egyenlőre. Egyszerűen nem tudom, ez a Mbappé, Olise, Dembélé 3-as, ez fantasztikus, amit ebben a pillanatban nyújt, és ami a legborzasztóbb az ellenfeleik számára, hogy tényleg top formában játszanak, és ami engem lenyűgöz, hogy egy annyira könnyedén, lazán játszanak, nagyon veszélyes hármast alkotnak, az tény, és azért ebben a pillanatban talán a világbajnokság egyik esélyese is lehetnek. Persze meg kell várni itt az egyenes kiesési rendszerben, hogy fognak alakulni a dolgok. Hát Irak pedig például Iránhoz viszonyítva azért láttuk, hogy minőségbenleg sokkal gyengébb csapatról van szó. Szenegál pedig, itt is hallottunk ilyen kulissza mögötti titkokat, hogy hát azért a szálláshely, a bánásmód, ahogy velük bánnak nem csak a házigazdák, hanem a saját szövetségük is, hogy egy nagyon olcsó hotelban szállásolták el őket, ami előzőleg nem is volt úgy megbeszélve. Állítólag nincs is saját szakácsuk, hogy a játékosok a boltba járnak bevásárolni, stb. Úgyhogy nekik se könnyű az élet, valahogy túljutottak ezen a csoporton, és hát majd most meglássuk Belgium ellen a 16-ot döntőben, hogy mennyire lesz ez elég.
0: A J csoportban Argentina mind a három mérkőzését megnyerte, tovább jutott még Ausztria és Algéria társaságában. Messi 7 egymást követő VB meccsen szerzett gólt. Messi szárnyal.
2: Igen, úgy látszik, hogy Messi olyan, mint a bor, minél idősebb, annál jobb. Hát valóban fantasztikus, amit eddig nyújtott a világbajnokságon. Hát azt hiszem, hogy messze menőleg ennek a VB-nek ő a eddig legalábbis a legnagyobb sztárja. Hát Ausztria és Algéria ugye tovább jutottak még Argentina mellett a csoportból. Kicsit érdekes mérkőzés volt az utolsó fordulóban, az a 3-3.
0: Sokáig úgy nézett, hogy az irányok jutnak majd tovább ugye 3-2-es Algéria vezetésnél.
2: Igen, hát ezt már ugye az osztrák-algériai mérkőzés előtt tudni lehetett, hogy mind a két csapatnak jó lenne az X, tehát az 1-1 pont esetén mind a ketten tovább jutnának, Irán kiesne, és ugye 2-2 volt, majd a hosszabbítás első perceiben Algéria gólt szerzett, és akkor fölcsillant a remény Irán előtt, hogy hát talán mégis megtörténik az, amire vágytak ők is, illetve hát a semleges foci szurkolók egy része is, de hát aztán Ausztria kiegyenlített a legvégén. Igen, ez így történt. A csoportban Jordánia az szerintem teljesen súlytalan volt, tehát mindent összegezve ő nekik sem lett volna, azt hiszem, hogy itt a helyük ezen a világbajnokságon.
0: A K csoportot Kolumbia nyerte, és nem Portugália. Portugália második lett, Kongó a harmadik, ez a három csapat került tovább, Üzbegisztán pedig 0 ponttal fejezett.
1: Így van, és jelen pillanatban ezt a kolumbiai válogatottat én úgy érzem, hogy ha összejön nekik minden, akkor talán elég messze is eljuthatnak ezen a világbajnokságon. A látottak alapján nem meglepetés, hogy a csoport elsők lettek. A portugál válogatott pedig, ahogy láttuk, eléggé szenved, amikor már kicsit komolyabb ellenfél ellen játszanak, hogy egyszerűen nincs az a könnyed játékunk, mint például az argentinoknak. Az argentinoknál valahogy azt érzem, hogy Messi sokkal jobban be tud épülni a csapatba, valahogy jobb a hangulat is a csapaton belül, a portugáloknál pedig valami feszültség is érezhető, így kívülállóként mondva.
0: Eredménykényszer esetleg?
1: És nem tudni a Ronaldo, hogy mennyire, vagy nem merik kimondani a játékosokat, talán könnyebb lenne nélküle, nem tudom, mennyire feszélyezi ez őket, azért mondom, valahogy olyan feszültebb az egész válogatott, és ez látszott akár a kongóiak ellen is, akár a kolumbiaiak elleni mérkőzésen is. Oké, Üzbegisztánt legyőzték, de azért legyünk őszinték, Üzbegisztán itt messze a leggyengébb válogatott volt a csoportban, úgyhogy, és ezután egy portugál-horvát 16-5 döntő, hát az egy nagyon kemény mérkőzés, ez mind a kettő számára, és én nem vagyok benne biztos, hogy ebben a pillanatban nagyon esélyesebb ez a portugál válogatott.
0: És végül az elcsoport, ugye Anglia, Horvátország és Gána ment tovább. Anglia általában a világversenyeken az első meccsen jobban játszik, jól játszik, utána pedig fokozatosan esik a teljesítmény, mintha itt is ezt látnánk.
2: Pontosan, hiszen a nyitó fordulóban ugye 4-2-re megverték Horvátországot, amely az VB eddig egyik legjobb mérkőzése volt. Utána aztán szép lassan leálltak az angolok, leállt az angol gólgyártás is, ugye Gána ellen nem is sikerült betalálniuk. Panamát ugyan legyűrték, de hát az sem volt egy világra szóló teljesítmény. A horvát válogatott erejét pedig hát az mutatja, hogy vereséggel kezdték a világbajnokságot, de aztán Modricék talpra álltak, és hát ugye megnyerték, ha nem is szép játékkal, de a hátralévő mérkőzéseket megnyerték, úgyhogy ők teljesítették a tervet. Én szurkolok nekik, hogy megint jó eredményt érjenek el a világbajnokságon, bár az valószínű, hogy, hogy ezen a VB-n azért nem fognak bejutni a legjobb négy közé. Ha Portugália ellen sikeresen veszik az akadályt, akkor viszont van rá esély, hogy megint örülhet a horvát nemzet egy jó foci eredménynek.
0: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést esélylatolgatással.
3: Mi ott vagyunk a pályán. A labdarúgó világbajnokság hírei a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: 11-es!
3: 48 nemzet.
4: Egyetlen trófea.
3: Az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada pályáin 39 napon át 104 kihagyhatatlan mérkőzés.
4: 11-es. Velünk nem lőhet mellé.

0: Folytatjuk a beszélgetést Kazi Zsolttal és Csizmár Zsolttal. Ugye megkezdődött a 16-ot döntő már tegnap. Kanada 1-0-ra verte Dél-Afrikát, de mi kezdjük a felső ággal. Németország-Paraguay match lesz ma 22:30-kor, és ennek a mesnek a győztese játszik majd Franciaországgal vagy Svédországgal.
1: Hát igen, itt én a világbajnokság előtt már kicsit megnéztem ezeket az ágokat, és valahol már érződött, hogy talán Németország Franciaországgal elég korán össze fog csapni, persze, hogy ha tovább jutnak, de én úgy gondolom, hogy talán még picit korai ez, hogy 8-at döntőben ők játszanak. Persze ezeket a mérkőzéseket előtte le is kell játszani. Én először is kíváncsi leszek a német válogatottra, hogy mennyit tud fejlődni erre a mérkőzésre. Habár én Paraguayt nem érzem azon a szintén, amilyen például az ekvádori válogatott, vagy akár az elefántcsontparti, de hát egy mérkőzésről van szó, sose tudjuk, itt most már nagyon komolyra kell venni a dolgokat. A svéd válogatottat pedig picit nem tudom hova tenni. Volt egy gyengécske Tunézia ellen, de akkor is egy jó mérkőzésük, ahol nyertek 5-1-re. Kikaptak Hollandiától 5-1-re, bár úgy érzem, hogy az azért nem volt reális eredmény, mert a holland kapus tényleg kivette a svéd válogatottnak a szemét, voltak ott azért helyzetek, a holland részről pedig szinte minden helyzet majdnem, hogy bement, és viszont aztán meg egy jó japán válogatott ellen egy kemény döntetlent játszottak, azért mondom, hogy van ilyen is, olyan is a játékukban, és meglássuk, ez a francia-svéd párharc mindenféleképp egy érdekes párharc lesz. Jelen pillanatban persze mindenki, szinte 10-ből 10 ember azt mondaná, hogy Franciaország tovább jut, valahol tényleg esélyesebbek, tényleg jó formában vannak, sok gólt lőnek, szárnyalnak. Nem mondom, meglássuk, hogy ez a kiesési szakaszban, hogy ki hogy fog teljesíteni, de hát mindenféleképpen én személy szerint egy német-francia 8-at döntőt várok.
0: Kanada tegnap győzte Dél-Afrikát 1-0-ra, és várja a Hollandia-Marokkó meccsnek a győztesét. Ez a Holland-Marokkó is egy elég nagy derbi 16-ot döntőben.
2: Hát ez egy brutál kemény mérkőzés lesz. Meglátásom szerint Marokkó jelen pillanatban a legjobb, legerősebb afrikai válogatott, és biztos, hogy nagyon kemény ellenfelei lesznek a holland csapatnak. Hát Kanada ugye azzal megnehezítette a saját dolgát, hogy az utolsó csoportmérkőzésen kikaptak odahaza Svájctól, így ők most az egyenes kieséses szakaszt már nem hazai földön kezdhették, hanem Los Angelesben játszottak Dél-Afrika ellen. Hát dél-afrikaiak elrontották azért a kanadaiak játékát, akik nem tudták azt a gyors játékot játszani, amit eddig láttunk tőlük, de hát aztán azért a minőség a végén kijött, azért jobb játékosok játszanak Kanadában, nagyobb klubokban, és hát a végén a bírói ráadásban sikerült is nekik megszerezni a győzelmet jelentő gólt. Hát szerintem a holland-marokkó mérkőzés győztese az mindenféleképpen esélyes lesz Kanada ellen.
0: Következő párosítások Portugália, Horvátország és Spanyolország, Ausztria. Itt a spanyol továbbjutás hát majdnem borítékolható, bár azért nem mondjunk ilyet előre, de sokkal esélyesebbek, mint az osztrákok, viszont a portugál-horvát egy teljesen 3 esélyes meccs.
1: Portugál-horvát így van egy 50-50 százalék jelen pillanatban, és azért a portugáloknak biztos, hogy nagyon nehéz lesz ez a horvát válogatott ellen. Tudjuk, hogy nemzetileg is ők mennyire most együtt lesz szinte az egész nemzet, és hogy mennyi támogatást fognak kapni a szurkolóiktól, és ismerve a horvát válogatottnak a mentalitását már itten, most már jó pár világbajnokságra visszamenőleg, hogy ők az életüket fogják adni azért, hogy Ronaldóikat kiüssék, úgyhogy a portugáloknak tényleg nagyon kemény lesz. Jelen pillanatban nem is tudnák itt esélyt latolgatni, hogy te is mondtad, egy maximálisan 3 esélyes mérkőzés. Engem azt se lepne meg, hogyha akár hosszabbításokig, vagy akár büntetőkig is elmenne ez a mérkőzés. Hát papíron mindenféleképp a spanyol válogatott esélyebb az osztrák ellen, de azért egy pici óvatosságra tinteném a spanyolokat, mert azért Ralf Rangnick azért egy öreg róka, és eléggé taktikailag fel tudja készíteni a csapatait, úgyhogy azért annyira nem írnám le még ezt az osztrák csapatot, mert azért van ebben minőség. Picit én úgy gondolom, hogy a csoportmérkőzések alatt is a picit bátrabbak lettek volna Argentina ellen, hogy talán-talán egy döntetlen közeli eredményt el tudtak volna érni. Igaz, volt egy bolondos mérkőzésük Algéria ellen, egy nagyon nyitott mérkőzés, de na, mondjuk azt, hogy Spanyolország tovább jut, mindenféleképpen egy parázs nyolcad döntőt fogunk látni, akár Portugália, akár Horvátország személyében.
0: A következő párosítások Egyesült Államok Bosznia-Hercegovina és Belgium-Szenegál, ugye a két győztes fog majd megütközni.
2: Hát nagyon nehéz dolguk lesz a bosnyákoknak, ha tovább akarnak jutni. Nem csak azért, mert ugye az USA-ban játsszák ezt a mérkőzést, hanem jó az amerikai válogatott, tehát azért ez a csapat jó, össze van rakva, jó klubokban játszanak, gyorsak, agresszívak, széleken bontanak, tehát alaposan fel lesz adva a bosnyákok számára, de hát viszont akár csak a horvátoknál, őnáluk is azért a nemzeti öntudat az elég magas szinten van, tehát biztos, hogy mindent bele fognak adni, rengeteg szurkoló is kint van, bosnyák szurkoló is kint van az USA-ban, tehát ők se lesznek azért teljesen magukra hagyatva. A másik ágon, hát ott Szenegált érzem esélyesebbnek. Én szerintem Szenegál nem hiába játszotta a legutóbbi Afrika kupa döntőjét, tehát ők Marokkó mellett a legerősebb válogatottnak számítanak a fekete kontinensen. Én ott az ő továbbításukat várom mindenféleképpen, és számomra nem lenne meglepetés, hogyha itt végül is Szenegál jutna majd a legmesszebbre.
0: Ma 19 órakor Brazília-Japánnal játszik, ez is egy nagyon érdekes mérkőzés lesz, a győztes pedig az Elefántcsontpart Norvégia meccs jobbikával találkozik. Meddig evezhetnek a norvég szurkolók?
1: Hú, hát ez egy jó kérdés, hát nem tudom. Lehet, hogy még ezt,
0: jó sokáig?
1: Ezt a kört, hogy átevezik, hogy így mondjam, de azért Elefántcsontpart egy jó csapat. A németek ellen is azért látszott, hogy fizikálisan is jó, technikailag is látszik, hogy mennyit fejlő, kőkemény mérkőzés lesz. Abba biztos vagyok. Na mostan itt a norvégoknak volt egy hasonló mérkőzésük már a csoportokban a Szenegál ellen, egy nagyon nyitott mérkőzés, és talán a VB legjobb öt mérkőzése közé tenném jelen pillanatban, csoportküzdelmek alatt, egy teljesen nyitott mérkőzés. Meglássuk, hogy most mennyire jött jól ez a pihenés a norvég játékosoknak. Ez egy nagyon kemény ág. Brazil válogatott, lehet, hogy tulajdonképpen esélyesebbnek tartsuk őket Japán ellen, de tudjuk, hogy azért a japánok mennyire fegyelmezettek, mennyire csapatként, egyként tudnak működni. Biztos, hogy meg fogják nehezíteni a braziloknak a dolgát, és hát talán azt mondom, hogy a picivel is Brazíliát tartom esélyesebbnek, de itt az Elefántcsontpart Norvégia mérkőzésen, hát nem tudom, ez jelen pillanatban nekem egy három esélyes mérkőzés, úgyhogy majd lehet, hogy kicsit a szerencse is kell hozzá, sőt nagyon is, úgyhogy majd meglássuk, de egy nagyon kemény ágról van szó, az biztos.
0: Maradt még három águnk, három dupla mérkőzés, úgyhogy röviden kérném csak a válaszokat, mert nagyon szorít bennünket a műsoridő. Mexikó-Ekvádor és Anglia-Kongó.
2: A Mexikó-Ekvádor az egy tipikus latin-amerikai derbi lesz, ott egy nagyon picit talán Mexikót érzem esélyesebbnek. A másik párosítás, Anglia-Kongó, hát ott meglepetés lenne, hogyha a nem Anglia jutna tovább, úgyhogy tehát ez a két csapatot várom mindenféleképp, hogy menjenek tovább, utána pedig hát az már egy igazi kiki meccs lesz.
0: Argentina zöldfoki szigetek és Ausztrália Egyiptom, hát Argentinának nem tűnik úgy, hogy nehéz dolga lenne.
1: Hát valahol mondhassuk is, hogy őnek itt tulajdonképpen egész a negyed döntőig most nyitva az út. Nem érzem azt, hogy a zöldfoki szigetek itt most már bírnának bármit, és nagyon egyben van ez az argentin csapat. Látszik rajtuk, Messi top formában van, úgyhogy nem látom esélyt annak, hogy persze labdarúgásban minden előfordulhat, hogy a zöldfoki szigetek itten meglepetést tudnának csinálni. Hát az Ausztrál-Egyiptom mérkőzés pedig nem épp egy attraktív, van hangzó mérkőzésnek tűnik, lehet attól, hogy jobb lesz. Talán Argentina-Egyiptom nyolcad döntőt várok.
0: És végül Svájc-Algéria és Kolumbia-Gána. Tehát a két győztes fog majd találkozni.
2: Számomra Kolumbia az egyik titkos favorit, titkos esélyes a világbajnokságon, tehát én azt várom, hogy ők tovább lépjenek mindenféleképpen. Gána ellen a Svájc-Algéria, hát összecsapás az nyíltnak tűnik, talán azért a svájciakat valamennyire esélyesebbnek vélem, de úgy gondolom, hogy ezen a zágon Kolumbia lesz a befutó.
0: Tudnánk még nagyon sokat beszélni a foci VB-ről, de hát a műsoridőnk ugye véges is lejárt. Kazi Zsolt és Csizmár Zsolt, köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönöm, hogy szakértettetek.
2: Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget.
1: Köszönjük szépen.
0: Tisztelt hallgatóknak köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Jövő hétfőn megszakos sportműsorunk jelentkezik majd. Viszontlátásra.

0: Híradó.
1: Vörös riasztás van érvényben a hőség miatt. Kollai István lett a határon túli magyarokért felelős helyettes államtitkár. A község napját ünnepelték Magyar Kanizsán, és tegnap indult az egyenes kieséses szakasz a labdarúgó világbajnokságon. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Napok óta tart a tikkasztó hőség egész Vajdaságban, a hőmérő higanyszála éjszakánként sem süllyed 30 fok alá. Hétfőn valamivel 10 óra után, azaz ma a legtöbb településen már a 35 fokot is meghaladták az értékek. A meteorológusok szerint szerdán érkezhet meg a felfrissülést hozó viharfelhő, az időjósok szerint a hőmérséklet egész júliusban 30 fok körül fog mozogni. Balázs Zita riportja.
2: Hétfőn tetőzött a rekkenő hőség Vajdaságban. Már a reggeli órákban 30 fokot mértek a hőmérők. Az előrejelzések szerint szerdáig marad a kánikula, amikor egy átmeneti lehűlés és csapadék frissítheti fel a levegőt. A szakemberek felhívják az emberek figyelmét, hogy ilyen melegben különösen figyeljenek a folyadékbevitelre. Lengyel Erzsébet.
3: Én Ausztráliából jöttem, és nem gondoltam volna, hogy ilyen nagyon meleg van, de most nálunk éppen az a hűvösebb időszak van, és itt viszont bejött ez a nagy meleg, amit kicsit nehezen viselek el, mert már igazán benne vagyok a klimaxban. Melegség a nyakban mindenfele. No, lényeg az, hogy én imádom a nyarat, nem baj, kibírjuk ezt a pár napot, és minden szuper lesz.
2: Az elmúlt napokban az éjszakai órákban is a megszokottnál jóval melegebb volt. Szlobodán Saru szerint azonban az idei időjárás teljesen megfelel az évszaknak, sőt, elmondása szerint korábban ennél jóval nagyobb hőséget is megtapasztalt. A lehűlést ugyanakkor ő is várja. A hőség mindig nagy. Én már idősebb vagyok, így emlékszem még melegebb nappalokra és éjszakákra is, és így tovább. Ez most egy kicsit nehezebb, mert feje tetejére állt a világ, ezért a szervezetünk is érzékenyebb. De azt gondolom, hogy talán az elmúlt néhány napban túl sokszor léptük át a magas hőmérsékleteket még az éjszakai órákban is. Úgy hallottam, hogy ezen az éjszakán is 33 fok volt a városban. A kánikulát nem csak az idősek viselik nehezen, hanem a fiatalok is. Varga Éva szerint ebben a nagy melegben a legnagyobb fejtörést az öltözködés okozza. Az illetékesek azt ajánlják, hogy ilyenkor minél többet tartózkodjunk hűvös, klimatizált helyiségekben. Amennyiben azonban elkerülhetetlen, hogy utcára menjünk, viseljünk minél lengébb, természetes anyagból készült ruhákat.
4: Nagyon nehezen viselhető, nem sokat segít sokszor a víz sem, meg nagyon nehezen tudok felöltözni és mibe felöltözni, mert ilyenkor lehetetlen kibírni így kint, de lehetne kicsit hidegebb is.
5: Hogy próbálod meg mégis elviselni? Van esetleg valami kis praktikád, amit ilyenkor bevetsz?
4: Nincs nagyon, esetleg a legyező, vagy ha van medence valamelyik ismerősömnek, akkor szívesen ellátogatok ilyenkor.
2: A kánikula miatti vörös riasztás kedden éjszakáig van érvényben Szerbiában. Szerdától a hőség miatti figyelmeztetés narancssárgára csökkentik, és egyúttal életbe lép a viharok miatti citromsárga riasztás. A hőmérséklet a következő napokban akár 10 fokkal is visszaeshet.
1: Megnövekedett forgalomra, extrém hőségre figyelmeztet a Szerbiai Automotoros Szövetség is. A szervezet felhívja a figyelmet, hogy a nap legmelegebb óráiban a hőmérséklet elérheti a 40 fokot is. Lehetőség szerint akkor ne induljanak útnak az autósok. Akiknek mégis vezetniük kell, azt javasolják, hogy rendszeresen tartsanak pihenőt, így elkerülhető a jármű túlmelegedése. Az AMSS szerint a rendkívüli hőségben gyakoribbak a műszaki meghibásodások, amelyek különösen az autópályákon jelenthetnek veszélyt, mivel ott nehezebb biztonságosan félreállni. Európa szinte teljes területét rendkívüli hőhullám sújtja, több országban megdőltek az eddigi júniusi melegrekordok, a hatóságok pedig folyamatosan figyelmeztetik a lakosságot a hőség veszélyeire. Vajtai Viktória beszámolója.
6: A meteorológusok szerint a hőhullámot egy hőkupola idézte elő, ami egy olyan erős magasnyomású légköri képződmény, mely csapdába ejti a forró levegőt. Ehhez Észak-Afrika felől rendkívül meleg légtömegek érkeznek, miközben alig alakulnak ki olyan frontok, amelyek lehűlést hozhatnának. A szakemberek szerint a klímaváltozás következtében az ilyen extrém hőhullámok egyre gyakoribbá és intenzívebbé válnak. A legsúlyosabb helyzet továbbra is Franciaországban van. Az ország nagy részén vörös hőségriasztás van érvényben, akár 40-től 43 fokot is mérhetnek. A rendkívüli meleg miatt több mint 1000 halálesetet regisztráltak, főként az idősek körében. a hatóságok hűtőhelyiségeket nyitottak meg, betiltották a közterületi alkoholfogyasztást, valamint a Louvre és az Eiffel torony is a megszokottnál korábban zár. Spanyolországban és Portugáliában helyenként a 44-45 fokot is megközelítette a hőmérséklet. Emiatt rendkívül magas az erdőtüzek kialakulásának veszélye. Olaszország több tartományában korlátozták a szabadtéri munkavégzést a déli órákban, a mentőszolgálatok pedig jelentősen több riasztást kapnak kiszáradás és hőguta miatt. Az Egyesült Királyságban szintén rekordok dőltek meg. Több térségben továbbra is hőségriasztás van érvényben. A londoni Victoria and Albert Múzeum több emeleti kiállító terét szintén idéglenesen bezárták a rendkívüli meleg miatt, de a közlekedés sem működik zavartalanul. A brit vasúttársaság sebességkorlátozásokat vezetett be a sínek túlmelegedése miatt, míg az Eurostar több London és Párizs közötti járatot is törölt az extrém időjárásra hivatkozva. A hőhullám Közép-Európát sem kíméli. Németországban, Csehországban és Lengyelországban is több helyen meghaladta 40 fokot a hőmérséklet. Az utak burkolata megsérült, fennakadások voltak a vasúti közlekedésben, egyes térségekben pedig tüzek is kialakultak. Magyarországon a forróság miatt hőségriasztást rendeltek el, és csökkenteni kell a paksi atomerőmű teljesítményét a Dunavíz hőmérséklete miatt. Budapesten a szezonálisan működő 63 ivókút mellett 22 idéglenes vízosztót is üzembe helyeztek. Szerbiában több helyen vörös riasztás van érvényben. Az ország számos részén 38-40 fok közötti maximumokra számíthatnak. Vajdaságban is forró, száraz idő uralkodik. A városokban a beton és az aszfalt tovább növeli a hőérzetet. Az illetékesek arra figyelmeztetnek, hogy a legmelegebb időszakban mindenki kerülje a fizikai megterhelést, fogyasszon elegendő folyadékot, és lehetőség szerint hűvös helyen tartózkodjon.
1: Kolla Istvánt nevezte ki a magyar kormány a határon túli magyarokért felelős helyettes államtitkárrá. A történész és társadalomkutató június 28-ától tölti be tisztségét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban. A kinevezéssel párhuzamosan a tárca átfogó vizsgálatot indít a külhoni magyar közösségek támogatási rendszerében. A tervek szerint 10 évre visszamenőleg átvilágítják a támogatások felhasználását, a cél pedig az átláthatóság növelése és a források hatékonyabb felhasználása. Ünnepelt tegnap Magyar Kanizsa helyi közössége, kultúr és szórakoztató műsorral várták a kikapcsolódni vágyókat és kiosztották az elismeréseket. Ebben az évben Tóth Vilmos építész, Bosznai Sára és az Ozorai Árpád Magyar Művelődési Egyesület érdemelte ki a díjat. Fejős Ornella és Annus Beatrix riportja.
0: Magyar Kanizsa helyi közösség napját minden év június 28-án ünneplik. Mária Terézia 1751. június 28-án adományozott kiváltságlevelet a településnek, mellyel az kiérdemelte a mezővárosi rangot. A program a Magyar Kanizsa helyi közösség épülete előtti emléktáblánál kezdődött. A folytatásban a Dobó-Tihamér képtárban a magyar kanizsai születésű Bata Anikó Határvonalak című kiállítását nyitották meg. Az alkotások a külső és belső határainkat jelképezik, valamint a gyászfeldolgozás időszakát is felelevenítik, emelte ki a festő. Ezt követte a díszülés, ahol kiosztották az idei díjakat. A civil szervezeteknek járó elismerést ebben az évben az Ozorai Árpád Magyar Művelődési Egyesület vehette át. A Kanyó Zoltán díjat és a pénzjutalmat mindig olyan fiatalnak adják át, aki sokat tesz a közösségért. Most ezt az elismerést Bosznai Sára érdemelte ki. A közösségért díjjal Tóth Vilmos építész tüntették ki, számos családi házat tervezett Vajdaságban, de sok közösségi épületet is megálmodott az elmúlt 45 évben.
7: A zöld, mint a megújulás színe, az élet a vörösekben jelenik meg, és ennek a különböző rétegeit próbáltam megjeleníteni. Vannak olyan rétegek, amik alul vannak, eltűnőben vannak, amelyek felülre kerültek, és ezek folyamatos változásban voltak az alkotás folyamán is, és igazándiból ugyanúgy, ahogy bennem is ezek a rétegek folyamatosan változnak.
0: Magyar Kanizsa helyi közösség napján 4. éve tartanak ünnepséget.
8: Templomot is volt szerencsém néhányat megtervezni, ezek is szívem csücskét jelzik, vagy jelentik, de családi házakban is, akik most nem akarnám sorolni őket, nehogy valakit megbántson a dolog. Azok között is van egy-kettő, amelyik nagyon-nagyon úgy érzem, hogy jól sikerült, a benne élők jól érzik benne magukat, és ettől jobb, nagyobb elismerés nem igen kell.
0: Pálfi Ervin, Magyar Kanizsa HK elnök.
9: Ezt nem kell elfelejtenünk, mert ugye a helyi közösségek minden településnek van egy saját településnapja, falunapja, így Kanizsának is kell, hogy legyen egy saját napja. Az mellett ugye a községnek is van egy saját napja. Picit van átfedés, de azért sikerült összehozva.
0: Az igazi kikapcsolódás a Tiszaparton vette kezdetét a késő délutáni esti órákban. Koncertekkel, gyerekprogramokkal várták a családokat.
1: 2027 márciusától ismét bevezetik a kötelező sorkatonai szolgálatot Szerbiában, ezt jelentette be Alekszandar Vučić, szerb államfő. A szerb köztársasági elnök kiemelt, hogy a nagyon rövid időtartamú katonai szolgálat megkezdését megelőzően még le kell folytatni a szükséges eljárásokat. A jelenlegi hatalom korábban már bejelentette a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítását, amelynek értelmében a 30 év alatti férfiaknak 75 napos katonai kiképzésen kell majd részt venniük, hangsúlyozta. Szerbiában 2011. január 1-én szűnt meg a kötelező sorkatonai szolgálat, amikor hatályba lépett az erről szóló parlamenti döntés. Azóta a szerb katonaság önkéntes katonai szolgálatra épül, és hivatásos katonák, valamint tisztek alkotják, tette hozzá.
10: Sport.
1: A társházigazda kanadai labdarúgó válogatott jutott elsőként a világbajnokság 8-at döntőjébe, miután az egyenes kieséses szakasz első mérkőzésén 1-0-ra legyőzte a délafrikaiakat tegnap Inglewoodban. A találkozó túlnyomó részében a délafrikaiak sikeresen lassították riválisukat, amelyet nagyon sokáig meg tudtak akadályozni a gólszerzésben. A továbbjutás a 92. percben dőlt el, akkor egy délafrikai védelmi hibát kihasználva Steven Eustachio került helyzetbe, és pontosan célozva 17 méterről a jobb alsó sarokba lőtt. A kanadaiak a 8-as döntőben a holland-marokkói párharc továbbjutójával csapnak össze szombaton Houstonban. A kishegyesi Világos Adrianna a második helyen végzett női gerelyhajításban a párizsi Gyémánt Liga versenyen. Legjobb dobása 63 méter 83 cm volt, ami egyben idei legjobb eredménye is. A győzelmet a kínai Yan Cui szerezte meg, míg a harmadik helyen a japán Haruka Kitaguchi végzett. A párizsi második helyért a vajdasági atléta 7 pontot szerzett, amellyel feljött a Gyémánt Liga összesített rangsorának második helyére. 4 verseny után 19 ponton áll, ami az élovas Yichi Yan maximális 24 ponttal vezeti a mezőnyt. A második helyezésért Világos Adrianna 6000 dolláros pénzdíjban részesült. George Russell, a Mercedes brit versenyzője, nyerte a Forma 1-es osztrák nagydíjat. A pole pozícióból rajtolt 28 éves pilótának ez az idei második és pályafutása 7. futamgyőzelme. Russell mögött Max Verstappen, a Red Bull 4-szeres világbajnok holland versenyzője ért célba másodikként, az összetetben élen álló olasz Kimi Antonelli 3. lett a másik Mercedes-szel. A BB jövő hétvégén folytatódik a brit nagydíja a Silverstone-ban. A pontos idő 12 óra 13 perc. Most pedig halljuk, hogy mi lesz még a híradóban. Székelykaput avattak Székelykevén, és véget ért a Szent Tamási Nemzetközi Kézimunka Kiállítás. Jönnek a részletek. Vezes kipihenten címmel indul holnap, azaz június 30-án a Szerb Közlekedésbiztonsági Ügynökség nyári kampánya. A kezdeményezés fő üzenete, hogy a járművezetők 2 óránként tartsanak legalább 15 perces pihenőt, ezzel csökkentve a fáradtság okozta balesetek kockázatát. 2025. júniusában, júliusában és augusztusában összesen 128 ember vesztette életét, még mintegy 5600-an megsérültek közúti balesetekben Szerbiában. A szakemberek szerint a nyári időszakban megnövekedett a forgalom, különösen az országon áthaladó tranzit forgalom, mivel Szerbia fontos útvonal Görögország, Montenegró, Törökország és más népszerű úti célok felé. Ezért jelentősen hozzájárul a balesetek számának emelkedéséhez.
11: A fő üzenet az, hogy minden 2 órában tartsunk szünetet, minimum 15 percet, hogy kinyújtózzunk, hogy gyakran hidratáljuk magunkat, hogy eljussunk oda, hogy koncentráltak vagyunk, amikor járművet vezetünk a közlekedésben az úton, kipihenten, kialudtan, egészségesen. És ami a legfontosabb az indulás előtt, az az, hogy felkészítsük a járművet, feltérképezzük az útvonalat, és felkészítsük önmagunkat. Hivatalos autószerviznél ellenőrizzük a saját járművünket, a klímaberendezés, a fékrendszer és minden egyéb szerkezeti egység működőképességét, amelyek hozzájárulnak a biztonsághoz, hogy elkerüljük a további stresszt az utazás során.
1: Június 29-e Szent Péter és Szent Pál apostolok napja. Vallási szempontból ez a nap a római katolikus egyházat alapító Szent Péter és Szent Pál vértanú halálának állít emléket. Az ünnep az egyház egységét és teljességét szimbolizálja. Szent Péter az első pápaként és az apostolok vezetőjeként, Szent Pál pedig a nemzetek apostolaként és a keresztény tanítások egyik legnagyobb terjesztőjeként ismert. A magyar népi kultúrában fontos fordulópont Péter-Pál napja. A magyar nyelvterületen úgy tartották, hogy ezen a napon a búza töve megszakad, ezzel pedig elérkezik az aratás ideje és a valódi nyár kezdete. Mellár József, a Nagybecskereki Egyházmegye általános püspöki helynöke.
10: Ez a hagyományunkban jelentős ünnep. A falusi környezetben még mennyire megtartják a Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepét, és hát ez a természetes napja vagy alkalma arra, hogy elkezdődjön az aratás. Gyerekkoromban is emlékszem, hogy mentünk Kikindáról a kisoroszi búcsúra a plébánossal, és hát már akkor nagyba a kombájnak arattak, és sok parcella már le volt aratva, de még sok helyen nem volt learatva, nem csak az árba, hanem már a búza inkább, már az is aratásra került, úgyhogy ez valóban így is van.
1: Székelykeve telepítésének 140 éves évfordulóját ünnepelte a bukovinai székely közösség. Őseik 1883-ban érkeztek az Alduna mentére, de az áradások miatt 3 év múlva 1886-ban alapították meg a mai települést. Egy jeles jubileum alkalmából egy újabb székelykaput avattak, az ünnepség szentmisével kezdődött, majd a tájháznál folytatódott. Lőcse Ilona és Rózsa Krisztina riportja.
12: A székelykapu készítője Jánosi Borsós Attila, Gyergyó Csoma falvi fafaragó. Az ottani tájház bejáratát képező székelykapu mintájára készült el a székelykevei kapu is. Mellé egy kopjafát is hoztak ajándékba, az a barátság kopjafája nevet kapta.
13: Sokat dolgozunk, de úgymond, amióta nyugdíjba jöttem, ez nekem egy hobbi és élveztem. Közül egy hónapot dolgoztunk vele, hárman. Erdő barátunk, aki szegény, lebénult, de nem hagyom, és a fia, aki most először első székelykapuját készítette.
12: 4 szervezet fogott össze ahhoz, hogy a székelykapu eljusson Székelykevére és felavatásra kerüljön. A helyi művelődési egyesületek és civil szervezetek szövetsége, a Falufejlesztési Társaság, a Szalmaszál Művelődési Egyesület és a Varrócska Nőegylet a katolikus egyház jóváhagyásával. Nagyon sok önkéntes munkával és adománnyal segítették a helyi és külföldön élő lakosok is a tájház udvarának rendezését. Szatmári Mihály a Székelykevei Művelődési Egyesületek és Civil Szervezetek Szövetségének elnöke.
14: A püspök úr engedélyezte, hogy ide tegyük, hiszen itt a legalkalmasabb, itt a legjobb helye, hiszen a tájháznál legjobbat mutat, tehát ugye igazából szépes, és azt fejezi ki, ami valójában a tájház önmagában is az.
12: Szemerédi Pál, délbánáti esperes, helyi plébános megáldotta az új székelykaput és a barátság kopja fáját.
15: Számomra öröm, hogy itt lehetek és együtt ünnepelhettünk, és meg tudtuk áldani ezt a székelykaput, amely jelzi az őseinknek a hagyományát, őseink hitét és Isten szeretetét, amely visszatükröződik az ember szeretetben egyaránt, és ugyanakkor azt is jelzi számunkra, hogy összetartozunk, bárhol is éljünk a világban.
12: Székelykevén ez már a második székelykapu. Az első a temetőnél áll, azaz ősök iránti tiszteletről tesz tanúbizonyságot, és arról, hogy amit ma építünk, azt valaki más fogja továbbvinni a jövőben, mondta el dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke.
16: Itt mindenki végvári vitéz, hiszen napi küzdelmeket vív azért, hogy megőrizzék a nyelvünket, kultúránkat, identitásunkat, és örülök annak, hogy Székelykevére nagyon sokan szoktak ellátogatni falusi turizmusban országos bajnok Székelykeve, mert van mit megcsodálni, van mit megnézni, és egyre többen vannak, akik tudják, hogy az egész világon a legdélebbi magyar település Székelykeve.
12: A jubileumi rendezvény kísérő rendezvényeként a székelykevei és kevevári szakkörök munkáiból nyílt alkalmi kiállítás. Vámos Elizabetta, a Székelykevei Szalmaszál Művelődési Egyesület elnöke.
17: Elkötelezettséggel jár végig csinálni ezt a programot, időt, energiát, munkát igényel, és sajnos nem nagyon van, aki, főleg így az idősebbekből, a fiatalokat még annyira nem fogja meg, de az idősebbekből, tehát a beszámolók egyéb háttérmunkával jár, amit ők már nem tudnak úgy elvégezni.
11: A rendezvény támogatója a Magyar Agrárminisztérium, a Herman Otto Alapítvány, a Bethlen Gábor Alap és a Magyar Nemzeti Tanács volt.
1: Mindegyik kiállító csoportot díjjal jutalmazták a Szent Tamási Nemzetközi Kézimunka Kiállítás zárónapján. A szemlét már 27. alkalommal szervezték meg, alkalmi műsorral is kedveskedtek a kilátogatóknak. Paraszki László és Annus Beatrix riportja.
0: A négy napos rangos eseményt a Vajdasági Magyar és Multietnikus Hagyományápoló Kézimunka Kedvelők Szövetsége és a Vajdasági Népek és Nemzetiségek Hagyományápoló Klubjának Tulipán Kézimunka csoportja szervezte meg. A kiállításon 49 vajdasági csoport 780 kiállítója vett részt, négy kiállító, illetve csoport pedig Magyarországról érkezett. Robotka Angéla, a Vajdasági Népek és Nemzetiségek Hagyományápoló Klub szervezője.
18: Én nagyon büszke vagyok arra, hogy nem csak az idősek láthattak itt ezen a kiállításon olyan dolgokat, munkákat, ami régi, és talán ma már a lakásainkat nem díszíti, hanem vannak itt modernebb dolgok is, bőr, gyercsakészítés, akár cserépedények is voltak, amik talán megfoghatnák a fiataloknak is az érdeklődésüket, ékszerkészítés például, ékszerek is ki voltak állítva.
0: A kézimunkázóknak járó díjakat Paróci Mária, a Vajdasági Kézimunka Kedvelők Szövetségének elnöke, és Rek Edit, a Tulipán Kézimunka Csoport elnöke adták át. Paróci Mária kiemelte, hogy a szervezőkkel nagyon elégedettek az idei kiállítással.
19: A házigazdáknak nagyon szépen köszönöm a munkásságukat és a hozzáállásukat, hogy ilyen szépen megszervezték az egészet. Ugyanúgy köszönetet mondok az összes résztvevőnek, aki részt vett a kiállításon, mert írásban olyan 780 kiállítónk van, és hogyha ez a 780 kiállító csak 3 darabot állítson ki, az már több mint 2500 darab munka. De az mellett a mai napon most így, ahogy végignéztem megint az egészet, megvan ott a 3500 is, mert nem csak 3 darabot raktak ki, hanem amit csak fölbírtak rakni, mindent.
0: Az 1998-ban alakult Vajdasági Kézimunkakedvelők Szövetsége által alapított Vándorbot egy vándorló elismerés, amelyet minden évben az a helyi kézimunkacsoport érdemel ki és visz tovább a következő évre, amely otthont ad a rangos nemzetközi kiállításnak. A nagy kiállítást jövőre Adán tartják. Pál Edit, az Adai első helyi közösség hagyományápoló csoport ki és visz tovább a következő évre, amely otthont ad a rangos nemzetközi kiállításnak.

0: Valójában szép alkotásaik vannak, és megéri, hogy megismerje az adai közönség is ezeket az alkotásokat.
1: A díjkiosztót követően a zárónap közös ebéddel és mulatsággal ért véget.
2: A pontos idő 12 óra 24 perc, híradót hallottak.
3: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén 36 fok van jelenleg, egész nap napos meleg időnk lesz, szinte kánikula, 40 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet.
4: Friss hírek minden órában.
5: Szabadkai Magyar Rádió.
6: 107,1 MHz.
5: Reklám következik.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
7: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
8: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
7: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
8: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
7: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
9: Reklámot hall.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: 12 óra 33 perc a pontos idő, szusszantunk egyet, egy picit hosszabb híradó után néhány zeneszám szólt itt a Mozaikban. Mert hát ugye ilyenkor nyáron az, hogy minél pörgősebben teljen a nap, az fontos, és ehhez pedig a legeslegjobb retro slágereket hozzuk, mint a 107,1 MHz-en. Ami pedig a folytatásban érkezik, és ahogyan hallhatták is, az árfolyam információk, amelyek a mai napra, június 29-ére szólnak. A Szerb Nemzeti Bank hivatalos adatai ezek. Az euró középértéke 117 dinár 37 para. A magyar forint értékét mondom, 100 magyar forint középértéke 33,17 dinár. A svájci frank középárfolyama 127 dinár 29 para. Az angol font értéke 136 dinár 8 para. Az amerikai dollár középárfolyama pedig 103 dinár 7 para a mai napon. Tartsanak velünk ebben az órában is, illetve a folytatásban, hiszen érkezem a Pannon Televízió műsor ismertetőjével. Megnézzük, mi a helyzet most az utakon és a nagyvilágban, illetve elmondjuk majd azt is, hogy mivel várom önöket a következő, egyben utolsó órában, ami a Mozaik című műsorunkat illeti, de természetesen nem maradnak tartalom nélkül délután sem, hiszen 14 órai híreket követően már a Beszéljünk róla című rovatunkkal jelentkezünk, benne pedig egy fiatal tehetséget, Tilinkó Lucát ismerhetik meg közelebbről is, és hogyha hétfő, akkor a meséjé lesz a főszerep este 6:30. Természetesen a zene továbbra is dominál itt a Szabadkai Magyar Rádióban. Hallgassanak bennünket!

0: Reklám következik. Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
1: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű: biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK Ball-nál könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkball.tv.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
3: Tartalmas beszélgetések, érdekes témák és emberek.
0: Beszéljünk róla.
3: Hétfőtől csütörtökig a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban. Ajánlót hallottak.

0: minden nap
1: önöknek szól.
0: SMS.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A Pannon Televízió mai műsorát ismertettem, nézzük, mivel várják ma a nézőket. Délután 5 órától Vidékünk magazin műsor, a jól megszokottak szerint két időpontban jelentkeznek híradóval, este 17:30, illetve 8 órakor. Közte pedig Grillbetyárok, a Pannon Televízió gasztroprodukciója, az első évad ismétlése, mert hogy a második évad ezekben a napokban forog, és készülnek a felvételek, azután következik az utómunka, és remélhetőleg valamikor az ősz folyamán már a Grillbetyárok második évadát láthatjuk majd a Pannon Televízióban. Aztán a 8 órai híradó után Durindó, pontosabban a 2025. évi fellépéseket lehet figyelemmel kísérni, mert hogy ugye június elején szervezték meg Hajdújáráson az idei Gyöngyösbokréta és Durindó fesztivált, az ott készült felvételeket a Pannon Televízióban. Most ugye utómunkálatok kísérik, és ezeket is majd hamarosan műsorra tűzzük, ami az idei esztendőt illeti, addig is a tavalyi Durindó fellépőit láthatják 20 óra 40 perctől. Aztán Titkos Társaságok, ismeretterjesztő dokumentumfilm sorozat 21:40-től egy szubjektív, illetve a késő esti órákban a Grillbetyárok ismétlését is láthatják 22 óra 5 perctől, amit a híradó ismétlése követ 23 óra 25 perctől. Ennyi tehát a Pannon Televízió műsoráról. Kövessék figyelemmel az említett műsorokat, híradásokat. Friss híreként továbbra is érdemes kattintani, méghozzá a Pannoner TV honlapjára, ez a www.pannonertv.com, és retróslágerekért pedig hallgassanak bennünket, és az útinfókért is, mert hogy ezekkel az információkkal jövök hamarosan.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
1: Minden, ami számít, egy helyen.
0: Hogy ne maradjon le semmiről.
1: Mozaik.
2: Itt vagyok, már is az útinfókkal, amiket beígértem önöknek. Palicson ott vannak most a rendőrök és mérnek a töltőállomásnál, a Lukoilnál, ami azt jelenti, hogy azokat ellenőrzik, akik Szabadka irányából tartanak Palics központjába. Vezessenek óvatosan, körültekintően, tartsák be a közlekedési szabályokat, mert hogy folyamatosan a nap folyamán beszámoltunk arról, hogy Szabadkán, most Palicson és más településeken, például Topolya bejáratánál is ott voltak néhány órája a rendőrök, úgyhogy csak óvatosan, körültekintően. A határhelyzetről is szólunk még gyorsan. Szerbiából Magyarország irányába mostanra a Horgos 2-nél rendeződött a helyzet. Friss információként írják, hogy már nincs egy órás várakozási idő, fél órát kell nagyjából várni itt. Aztán a horgosi nagyhatárátkelő helyen viszont megnövekedett a forgalom. A déli órákban közölték az információt a Border Watch-ol applikációban, hogy egy óra itt a várakozási idő. A többi határátkelő hely jól járható, nincs hosszabb várakozási idő Magyarország irányába. Fordított esetben Magyarország felől Szerbia irányába Röszke 2-t érdemes elkerülni, itt továbbra is sokat kell várni. Röszke 1-nél is hosszabb várakozási idővel néznek szembe az utazók. A többi határátkelő hely viszont ez esetben is jól járható, nincs araszolgatás a határátkelő helyeken, tehát Röszke 1 és Röszke 2 az, amit érdemes elkerülni és alternatív útvonalat választani. Ami a közérdekű információkat illeti, felhívnám a figyelmet arra, hogy holnap, június 30-án kedden karbantartási munkálatok miatt több település is érintett az áramszünetek esetében. Szabadka több utcájában például áram nélkül maradnak holnap, Horgoson is áramkikapcsolás lesz, emellett Hajdújáráson és Királyhalmon is. A részletes információk a Pannoner TV honlapján a közérdekű hírek között megtalálhatók. És hogy mivel készülünk önöknek a folytatásban, a 13 órai híreket követően a Mozaik utolsó órájában vendégem lesz Somogyi Tünde, a Szekeres László Alapítvány ügyvezetője. Az 5. nyárhangoló fesztiválról beszélgetünk majd, mert hogy dübörög a rendezvény, méghozzá az előkészületek, ugye már nagyjából a végéhez értek, és nincs más hátra, mint hogy minden rendben megtörténjen majd, és minden program a helyére kerüljön. Július 9-e és 12-e között várják az érdeklődőket Palicsra, sok-sok színes programmal, érdekességekkel, ami nem csak a felnőtteknek szólnak, hanem a gyerekeknek, kamaszoknak, tehát mindenkinek. Úgyhogy érdemes lesz velünk tartani, hogyha kíváncsiak a részletekre. Az apró hirdetések után pedig felkeressük majd Kovács Géza klímakutatót, akit arról faggatunk, hogy hát meddig tart a kánikula, mikor érkezik majd a felfrissülést hozó hideg front, és hát mire lehet készülni július első felében, ami az időjárást illeti. Remélhetőleg értékes válaszokat kapunk majd a szakembertől. Ezzel várom önöket tehát a következő órában, ne menjenek sehová, jó vételt kíván a Mozaik műsorvezetője, Dédics Zuzanna.

0: Reklám következik. Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
1: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
2: Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
3: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Hírek.
4: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. Alekszandar Vučić ma 18 órakor ismerteti az állampolgárok életszínvonalának javítását célzó intézkedés csomagot. A szerb köztársasági elnök a bejelentést a Szerbia palota épületében tartja. Az elnök sajtószolgálata egyelőre nem közölt részleteket a csomag tartalmáról, csupán annyit, hogy az új intézkedések célja a polgárok életkörülményeinek és életszínvonalának javítása. Megnövekedett forgalomra, extrém hőségre figyelmeztet a Szerbiai Automotoros Szövetség. A szervezet felhívja a figyelmet, hogy a nap legmelegebb óráiban a hőmérséklet elérheti a 40 fokot is, lehetőség szerint ekkor ne induljanak útnak az autósok. Akiknek mégis vezetniük kell, azt javasolják, hogy rendszeresen tartsanak pihenőt, így elkerülhető a jármű túlmelegedése. Az AMSZ szerint a rendkívüli hőségben gyakoribbak a műszaki meghibásodások, amelyek különösen az autópályákon jelenthetnek veszélyt, mivel ott nehezebb biztonságosan félreállni. Már több mint 1300 halálos áldozata van a nagy hőségnek Európában, közölte a WHO. Az egészségügyi világszervezet hozzátette, június 21-e, azaz alig több mint egy hét alatt haltak meg ennyien az óriási meleg miatt. Több helyen a 40 Celsius fokot is meghaladja a hőmérséklet. Németországban, Lengyelországban, Csehországban és Magyarországon is rekordok dőltek meg. A WHO szerint az európai otthonokat, iskolákat és munkahelyeket nem az ilyen magas hőmérsékletekhez alakították ki, ezért is okoz ennyire súlyos problémákat a forróság az öreg kontinensen. Már vasárnap, azaz tegnap közzétették a tanulók végleges besorolását a középiskolákba és a képzési profilokba a Moja Srednja Škola portálon. A középiskolai beiratkozás június 29-e és július 2-a között zajlik kétféle módon. Elektronikusan az említett portálon keresztül, valamint személyesen abban a középiskolában, ahova a tanulót besorolták, kivéve a zenei és balettiskolákat, ahol július 1-én és 2-án van az iratkozás. A szerbiai középiskolákban mintegy 72 ezer férőhely áll rendelkezésre, miközben idén körülbelül 64.400 tanuló tett záróvizsgát.
0: Sport.
4: Ma két újabb mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó világbajnokság kieséses szakasza. A legjobb 32 között 19 órától Brazília-Japán ellen lép pályára Houstonban, míg 22 óra 30 perctől Németország Paraguayjal mérkőzik meg Bostonban. A hajnali órákban Hollandia és Marokkó csap össze 3 órakor a Monterrey stadionban. A párharcok egy mérkőzésen dőlnek el, a győztesek pedig bejutnak a nyolcaddöntőbe. A világbajnokság kieséses szakaszában döntetlen esetén hosszabbítás, majd szükség esetén 11-es párbaj dönt a továbbjutásról.
0: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén ma egész nap napsütéses meleg idő lesz, a csúcshőmérséklet pedig elérheti akár a 40 fokot is.
2: Aktuális információk, retrós lágerek, Szabadkai Magyar Rádió, 107,1.

0: Mozaik.
1: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
2: Mozaik. Részletről részletre.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, ez itt már a Mozaik utolsó órája, benne pedig programajánlattal kezdünk. A Nyárhangoló Fesztiválról lesz szó a folytatásban, az idei esztendőben már 5. alkalommal szervezik meg Palicson ezt a nagyon népszerű rendezvényt. Az idei évben július 9-e és 12-e között várják az érdeklődőket. A részletes programról pedig a Szekeres László Alapítvány ügyvezetőjét, Somogyi Tündét kérdezem, aki már itt van velem a stúdióban. Üdvözlöm és köszöntöm a hallgatóink nevében is.
3: Köszönöm szépen, én is üdvözlöm a hallgatókat.
2: Remélhetőleg 2 hét múlva már nem lesz olyan meleg, mint itt az elmúlt hétvégén, mert hogy azért nagyon fontos az, hogy az emberek ott tudjanak lenni a gyerekekkel, és jól érezzék magukat, és ehhez szükséges az, hogy egy picit elviselhetőbb legyen az időjárás, mert hogy nagyon színes a programkínálat, kezdjük talán a 0. nappal, a csütörtöki nappal.
3: Igen, én is úgy gondolom, az előrejelzések szerint ilyen 30 fokot mondanak, de előző évben volt egy nagyon jó döntésünk, amit úgy gondolom, hogy ezt jó, hogy megléptük, hogy minden programunk 5 órától kezdődik. Így már az a hőség, hogyha az is lenne, már az is elviselhetőbb a Palicsitó partján. Igen, kezdjük a 0. nappal. A 0. napra tesszük mindig a különböző kiállítás megnyitókat, ami azért van, mert későbbiekben a 3 napon keresztül megtekinthető lesz a kiállítás, és meg lehet közelről nézni, beszélgetni lehet esetleg az alkotókkal is. Nagy Perge László Felszín alatt című grafikai kiállítása lesz ezen a pavilonban. Ez a későbbiekben is megtekinthető lesz, úgy, ahogy mondtam, tehát minden nap a szerző, vagyis a művész jelen lesz, és még beszélgetése is van lehetőség. Godnics Bakos Zsanett festményeit is megtekinthetik, fesztivál egész ideje alatt, és Bezzeg Gyula, Vajdasági Vagyok fotókiállításának a megnyitója lesz a 0. napon.
2: Mi volt egyébként a koncepció az idei évben, hogyha az egész Nyárhangoló Fesztivált nézzük? Mi az, amit szerettek volna bemutatni az embereknek, az érdeklődőknek? Kiket szerettek volna elhozni idén nekik? Tehát, hogy volt gondolom egy ilyen ötlet, amit mindenféleképpen megvalósításra szántak.
3: Igen, hát mindenféleképp olyan alkotókat, mondjuk itt a 0. napról beszélünk, olyan alkotókat szerettünk bemutatni, akik vajdaságiak, és akiknek még nem volt ilyen lehetőségük, nem mutatkozhattak itt be, és ez volt a fő szempont. A többi napokon pedig a vajdasági zenekarokra talán nagyobb hangsúlyt fektettünk, és lesznek kisebb színpadok, mondjuk az egyik kisebb színpad a Kékváza és a Női Strand között lesz megtalálható. Előző évben is voltak ott produkciók, és ez szintén egy jó döntés volt, most színpadot is kap, és ez a helyszín, és itt vajdasági zenekarokat fogunk bemutatni a fesztivál ideje alatt.
2: Az előző évek tapasztalatai gondolom már jó alapként szolgálnak, hogy mi az, amire van igény, és mi az, amit az emberek szeretnek látogatni, programokat, kiállításokat, koncerteket. Nézzük akkor az első napot, mivel várják majd a közönséget.
3: Tehát a fesztivál megnyitó 16 órakor kezdődik, az összes többi napon egyébként 17 órától kezdődnek a programok. Itt a megnyitó lesz az első Momentum, egy vajdasági zenekar, a Timi & Dani akusztik duó fog bemutatkozni a megnyitón, akinek a későbbiekben lesz egy koncertje is egyébként az előbb említett helyen. Ezt követően 17 órától beindul minden helyszínen minden program. Itt gondolok a játéksarokra, a legkisebbeknek is számos programot javasolunk. Itt nem csak azok a programok lesznek, amik előző évben voltak, hanem mindig próbálunk valami új színfoltot behozni a kínálatban. Az előző évben nagy siker volt a Borutca, így úgy döntöttük, hogy ebben az évben is lesz, és a Vajdasági Magyar Borászok Egyesületének az elnökével, Méhes Bélával közösen szerveződik a Borutca, és a gasztrokiállítók is lesznek. Itt vajdasági pincészek borai lesznek kaphatóak, valamint a gasztrokiállításon a Rohonci mentorprogram fog bemutatkozni. Uh-huh. Ezt követően lesz egy gyerekelőadás, mesélő hangok, ez egy interaktív mesés előadás óvodások és kisiskolások részére. Ők szintén vajdasági előadók, akik ezt a programot fogják megtartani. A 360 fokos kamera szintén jelen lesz a fesztivál idején, ez egy nagyon népszerű kis program volt az előző évben, nagyon szerették a fiatalok, nem titkolt szándékunk, hogy a kamaszokat próbáljuk bevonni minél jobban, már hogy őket azért elég nehéz elérni, de talán sikerült.
2: Mondjuk egy stand-up előadással is mindenféleképpen.
3: Igen, Stefanovics Angéla Csillag Kapucsengő Béti című önálló estje lesz a nyári színpadon, és a nagy színpadon pedig Lumadói Kurina Viktória a Szerda Árpád formációja fog bemutatkozni. Ez alkalommal Kurina Ferenc nagybőgős és Bugyi Dániel dobossal egészül ki ez a zenekar, úgyhogy nagyon izgalmas koncertet várunk tőlük.
2: Ha jól látom, és ahogy hallgatom a programokat és a helyszíneket, azért egy négy helyszín az, ami meghatározza az idei évben a nyár hangulót. Igen. Ugye ott van a Vigadó és a Zenepavilon
3: környéke,
2: ugye a parkban a kis színpad, a nagy színpad.
3: A Bagolyvárnál,
2: és a nyári színpad.
3: Valamint lesz egy színházi előadás a Vigadó nagy termében. Ez az egyetlen egy úgymond zárt helyen megtartandó esemény, de sajnos úgy látszik kevés a helyszín a Palicsitó partján, mert nem tudtuk megoldani más szinten, és ez egy nagyon, nagyon jó színházi előadás lesz, úgyhogy erre is várjuk majd a közönségünket.
2: Térjünk rá akkor a szombati napra.
3: Tehát szintén lesz egy gyerekelőadás, ez Magyarországról érkezik Bíró Eszter és Varró Dániel irodalmi koncertje, koncert lesz a Bagolyvár nagy színpadán, gyermekek részére, zsonglőr, családi workshop, ez is egy nagyon érdekes program várható. Karikatúra készítése helyben lesz egy ilyen lehetőség is. Közönség találkozó, ez egy nagyon érdekes program lesz, hisz mint minden programunk valamilyen szinten kapcsolódik a Szekeres László Alapítvány tevékenységéhez, amit ugye egész évben mi kínálunk programokat a közönségünk számára. Ez egy krimi írói találkozó lesz. Ház Róbert, ugye Vajdaságból elszármazott krimiíró, valamint N. Nagy Zoltán magyarországi író fog tartani egy közönség találkozót. Itt Nagy Zoltán íróval kapcsolatban annyit mondani kell, hogy ő nyomozóként dolgozott, mielőtt elkezdte írni a könyveit, és úgy gondolom, hogy már ez is egy vonzó aspektus ennek a történetnek. Lesz élő szobor Elvis Presleyvel, ő a közönségben fog elvegyülni.
2: Tehát lehet vele majd
3: közös fotót készíteni. Igen, az operett, ez már elmaradhatatlan része a nyárhangoló fesztiválnak, Marica Grófnő, a Magyar Zenész Színház művészeinek előadása. Ők egy budapesti színház egyébként, úgyhogy őket várjuk. Lesz szintén a kis színpadon Dulics Antónia és Divánovics Róbert formáció mutatkozik be az El Gusto del Flamenco nevű zenekarral, és este nagy koncert, ez a Mozaik Party Band, biztos, hogy nagyon sokan ismerik őket, ő egy kortárs és klasszikus zenét játszanak, fiatalok a tagjai, úgyhogy erre is várunk minden érdeklődőt.
2: Azért az előző években megszoktuk már, hogy a rendezvény záró napján van a nagy durranás, és nem lesz ez idén sem másként. A vasárnapi nap programjait is említsük meg nagy vonalakban.
3: Igen, hát úgymond a nagy fesztivál záró koncertet a Valmar tartja, úgyhogy nagy érdeklődésre számítunk így a Facebook hozzászólások alapján is egyébként.
2: Örülnek a fiatalok, látjuk.
3: Igen, örülünk annak, hogy örülnek egyébként, ez volt a cél. Színházi előadás várható vasárnap, a Szegedi Nemzeti Színház két színésznője látogat el hozzánk egy színházi estel, és ebben az az érdekesség egyébként, hogy Szegeden most volt júniusban a premier, úgyhogy őket sikerült elhozni. Nagyon friss darabról van szó, igen. És ezt követően pedig filmvetítés és közönség találkozó lesz, Bartók nyomában című filmvetítése és beszélgetés lesz a jelenlévő produkciós menedzserrel, népzenésszel, producerrel, akik a filmet készítették, úgyhogy ezt is nagy szeretettel ajánlom a Palicsra látogatóknak. És a bűvés show az előző évben Kisvé Balázs a Vigadó teraszán tartott egy előadást, és olyan nagy volt az érdeklődés rá, hogy úgy gondoltuk, hogy most megérdemli a nyári színpadot, úgyhogy egy másik előadással érkezik természetesen, úgyhogy erre is várjuk az érdeklődőket, és ugye 21 órakor kezdődik a Valmar koncert, ezt követően pedig diszkó lesz, a Vigadó teraszán DJ Dave Pavlo fogja a zenét adni, és egyébként, amit még nem említettünk, lesz táncház is, ahogy megszokhatták a jelenlevők, úgyhogy a Juhász zenekarral pénteken lesz.
2: Hát nagyon jól hangzik minden, és amit talán még mindenféleképpen érdemes elmondani, az az, hogy minden egyes program díjmentesen látogatható, a koncertek is ingyenesek lesznek.
3: Így van, ingyenes és regisztrációshoz sem kötött, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk.
2: Hogyha már a városban vagy Palics irányába közlekednek az emberek, akkor már az óriás plakátok is hirdetik azt, hogy bizony, tehát akkor nyárhangoló fesztivál július 9-e és 12-e között Palicson. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszámolt nekünk a részletekről. Természetesen a következő napokban és a jövő hét folyamán is vendégeink lesznek majd azok a fellépők, előadók, vagy akár résztvevők, akik ott lesznek a nyárhangolón, és beszámolunk majd egy picit részletesebben is a programokról. Somogyi Tündét hallották, a Szekeres László Alapítvány ügyvezetőjét, még egyszer köszönöm.
3: Én is köszönöm.

0: Percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak. Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Kérdessen.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 19 99 393-as és a 065 29 99 393-as telefonszámok egyikén lehet. 061 19 99 393 és 065 29 99 393. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Box!

0: Aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.
3: Mi másról lenne szó a mai Mozaik végén, mint az időjárásról, mert hogy a mai napra is kánikulát és a holnapi napra is kánikulát jósolnak a meteorológusok. Hát, hogy megdőlte a meleg rekord, erről is kérdezzük a folytatásban Kovács Géza klímakutatót, aki itt van velünk a vonalban. Azt azért mindenféleképpen elmondom, hogy ezt a beszélgetést 11:30 környékén rögzítettük, most odakint 34 fok van. Köszöntöm a műsorban.
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat és önt is. Hát valószínűleg, ha megdőlnek, mert ugye kb. 39 fok körüli értékek várhatók.
3: Lesz az 40 is, ugye?
4: Hát lehet 40 is, ugye holnap fokozódik a hőség, és az lesz az év legmelegebb napja, legalábbis holnap eddig, az eddigi nyár folyamán. Hát 40 fok körüli hőmérséklet várható, és akár 41 fok is lehet. Természetesen ezek a hőmérsékletek árnyékban, 2 méter magasságban vannak, mert nagyon sokszor hallok kritikákat, hogy hát ez nem reális. Hát nem, de ezek a paraméterek, amelyek a világ szövetségben is ezeket egyforma kritérium szerint kell mérni. Viszont a belvárosban, illetve a beton rengeteg fölötte a hőmérséklet jóval magasabb, tehát ott 45-48 fok, és lehet a napon is természetesen jóval melegebb lesz. A lényeg azért az, hogy ez a hőséghullám hát fokozatosan véget ér, azaz hát a legizgalmasabb lesz a július 1-e, azaz szerda, amikor elérkezik a hidegfront felhőzete, illetve a labilis előfutára, amely igen heves záporokat, zivatarokat okoz szerda este felé. A hőmérsékletben nem lesz nagy változás szerdán, egy picivel visszaesik a hőmérséklet, van 37 fok körül, ez is még nagyon-nagyon magas hőmérséklet, majd jelentősen visszaesik viszont csütörtökre, tehát július 2-ára, akkor már csak 26 fok körül alakul, ez már a sok éves átlag körüli hőmérséklet. Akkor is lesznek esők, záporok, zivatarok, valószínűleg már nem lesznek a hevesek a zivatarok, ugyanakkor tehát nagyon kellemesen alakul a hőmérséklet. Péntektől kezdve stabilizálódik a légkör, nyugodtabb lesz, viszont észak-észak-nyugat felől kicsi hűvösebb légtömegek érkeznek, és ennek köszönhetően nem fog felemelkedni a hőmérséklet, sőt, ami nagyon fontos, a reggelek hosszú idő után frissülnek, nagyon kellemesen alakulnak. Lesznek napok, például vasárnap, amikor csak 15 fok lesz a minimum hőmérséklet, tehát felfrissül egy kicsit a levegő, reggel is, nem csak kora délután, de 15-18 fok körüli hőmérsékletek várhatók, ezek már nem trópusi éjszakák. Mint említettem, ez az időjárás kitart a jövő hét derekáig, tehát 8-9 környékén ismét kezd 30 fok közelébe emelkedni a hőmérséklet. Egyelőre bizonytalan, hogy egy újabb hőhullám lesz, vagy pedig esetleg ismét visszaesik. Az opció úgy tűnik legalábbis arra hajt, hogy fokozatosan növekedik a hőmérsékletünk, és egy anticiklon épül fel felettünk, és ez is ismét biztosítja igen magas hőmérsékleteket, de úgy tűnik, hogy egyelőre legalábbis a hónap derekáig, jövő hónap derekáig nem várható 38 fokos ilyen nagy magas hőmérsékletek, de viszont nyárias meleg azért lesz, tehát a kánikula egy kicsit enyhébb formája lesz. Úgy tűnik egyelőre, hogy csapadék nem várható.
3: Jó ezt azért hallani, mármint azt a részét, hogy egy picit mérséklődik ez a kánikula, mert ez itt egész Európára most jellemző, ugye?
4: Igen, igen, ez a hőkupola, hogy hívják, ez egy olyan esemény, amikor erős anticiklonális hatások vannak, és gyakorlatilag leszálló légmozgás alakul ki. Tehát ha fúj szél, az meleg levegőt szállít, és ehhez a állapot változáshoz, vagyis leüléshez erőteljesebb leülés, erős front kell, hideg front kell, amely kisöpri ezt a meleg, forró levegőt, és ezért használjuk, vagy halljuk a médiákban sokszor ez a meleg kupolát. Uh-huh. Ez egyébként Nyugat-Európában már megérkezett ez a hidegfront, ami hozzánk is jön. Hát reméljük, ilyen katasztrofális helyzete nem hozott, viharos orkánerő szelek fújtak, és nagyon heves zivatar tevékenység volt. Voltak helységek, ahol több százszor villámlott, tehát villámcsapás érte a helyeket, úgyhogy hát reméljük, hogy azért egy kicsit legyengülve, csillapodva érkezik ide ez a hidegfront.
3: Köszönöm szépen a beszámolót, Kovács Géza klímakutatót hallották, további szép napot kívánunk.
4: Köszönöm szépen, viszont kívánom.

0: Mozaik.
1: Részletről részletre.
2: Ahogyan az előző beszélgetésben hallották Kovács Géza klímakutatótól, tehát ma és holnap megdőlhet a melegrekord, 40 vagy a fölötti értékeket is mérhetünk majd. Kitartást kívánok mindenkinek, vigyázzunk magunkra és egymásra is ebben a két napban, és ahogyan arról a szakember beszámolt, várhatóan szerda este tehát érkezik majd a lehűlést hozó hideg front, és aztán egy picit fellélegezhetünk majd. A nyár azért tartogat számunkra sok-sok programot, erről is beszámoltunk itt a mai napon, például július elején itt lesz a Nyár Hangoló Fesztivál 9-e és 12-e között, de egyéb más programokról is szó lesz, például a holnapi nap folyamán, mert hogy lehet még jelentkezni a Szép Szó táborba, Hajvert Ákos szervező ismerteti majd a részleteket, illetve, hogyha már ma a Nyár Hangoló Fesztiválról volt szó, akkor holnap is egy picit a további programokat boncolgatjuk majd. Méhes Béla, a Vajdasági Magyar Borászok Egyesületének elnöke számol be a rendezvény kínálatáról is, azzal, hogy ők maguk mivel várják majd az érdeklődőket. Illetve holnap a 8 órai híreket követően vendégünk lesz dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, akit aktuális témákról kérdezünk majd. Ennyit a holnapi napról. Számítunk a figyelmükre a folytatásban is, hiszen a 14 órai híreket követően beszéljünk róla 18 óra 30 perctől Mesés percek, és hogyha hétfő, akkor este 8 órától Exjú válogatás, addig pedig minden mennyiségben a legeslegjobb retróslágerek szólnak itt a 107,1 MHz-en. A mikrofonnál Dédics Zuzannát hallották, további szép napot kívánok mindenkinek, a viszonthallásra!

0: Reklám következik.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
4: hellovajdaság.com. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ajánlót hallottak.

0: itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az interneten.
2: És a 107,1.
3: 14 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért. Címgáz.
6: Hírek.
7: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. Alekszandar Vučić ma 18 órakor ismerteti az állampolgárok életszínvonalának javítását célzó intézkedés csomagot. A szerb köztársasági elnök a bejelentést a Szerbia palota épületében tartja. Az elnök sajtószolgálata egyelőre nem közölt részleteket a csomag tartalmáról, csupán annyit, hogy az új intézkedések célja a polgárok életkörülményeinek és életszínvonalának javítása. Megnövekedett forgalomra, extrém hőségre figyelmeztet a Szerbiai Automotoros Szövetség. A szervezet felhívja a figyelmet, hogy a nap legmelegebb óráiban a hőmérséklet elérheti a 40 fokot is, lehetőség szerint ekkor ne induljanak útnak az autósok. Akiknek mégis vezetniük kell, azt javasolják, hogy rendszeresen tartsanak pihenőt, így elkerülhető a jármű túlmelegedése. Az AMSS szerint a rendkívüli hőségben gyakoribbak a műszaki meghibásodások, amelyek különösen az autópályákon jelenthetnek veszélyt, mivel ott nehezebb biztonságosan félreállni. Már több mint 1300 halálos áldozata van a nagy hőségnek Európában, közölte a WHO. Az Egészségügyi Világszervezet hozzátette, június 21-e, azaz alig több mint egy hét alatt haltak meg ennyien az óriási meleg miatt. Több helyen a 40 Celsius fokot is meghaladja a hőmérséklet. Németországban, Lengyelországban, Csehországban és Magyarországon is rekordok dőltek meg. A WHO szerint az európai otthonokat, iskolákat és munkahelyeket nem az ilyen magas hőmérsékletekhez alakították ki, ezért is okoz ennyire súlyos problémákat a forróság az öreg kontinensen. Már vasárnap, azaz tegnap közzétették a tanulók végleges besorolását a középiskolákba és a képzési profilokba a Moja Srednja Škola portálon. A középiskolai beiratkozás június 29-e és július 2-a között zajlik kétféle módon. Elektronikusan az említett portálon keresztül, valamint személyesen abban a középiskolában, ahova a tanulót besorolták, kivéve a zenei és balett iskolákat, ahol július 1-én és 2-án van az iratkozás. A szerbiai középiskolákban mintegy 72 ezer férőhely áll rendelkezésre, miközben idén körülbelül 64.400 tanuló tett záróvizsgát.
6: Sport.
7: Ma két újabb mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó világbajnokság kieséses szakasza. A legjobb 32 között 19 órától Brazília-Japán ellen lép pályára Houstonban, míg 22 óra 30 perctől Németország Paraguayjal mérkőzik meg Bostonban. A hajnali órákban Hollandia és Marokkó csap össze 3 órakor a Monterrey stadionban. A párharcok egy mérkőzésen dőlnek el, a győztesek pedig bejutnak a nyolcaddöntőbe. A világbajnokság kieséses szakaszában döntetlen esetén hosszabbítás, majd szükség esetén 11-es párbaj dönt a továbbjutásról.
6: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén ma egész nap napsütéses meleg idő lesz, a csúcshőmérséklet pedig elérheti akár a 40 fokot is.
4: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
3: és a Régió Rádió hullámhosszán.
8: Társadalmi célú felhívás.
9: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
4: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
10: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Van még a világon.
1: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
2: Ez itt a Beszéljünk róla, köszöntöm a hallgatókat, Dédics Szuzanna vagyok. Tilinkó Luca népdalénekessel beszélgetett kolléganőnk Rózsa Krisztina a Szubjektívben hagyományőrzés fontosságáról, a népi éneklés világáról. Szó lesz a fellépések kulisszatitkairól, és arról is, miként őrizhetők és adhatók tovább a népzenei hagyományok a fiatalabb generációknak. Ezt a beszélgetést hallhatják a folytatásban, itt a 107,1 MHz-en.
3: A mindennapokban ki inspirál téged? Milyen előadókat szoktál hallgatni?
4: Hát én már kiskorom óta bele vagyok csöppenve a magyar népi hagyományokba. Talán 3 éves lehettem, mikor az óvodába elkezdtem néptáncolni, mert botladoztam, úgyhogy nem volt jó az egyensúlyom, ezért belettem íratva néptáncra. De ennek köszönhetően megismerkedtem a népi énekléssel, meg a népi zenéléssel, és nagy vágyam volt hegedülni, meg énekelni, tanulni. És először Csorba Bagi Valentinától kezdtem el tanulni éneket, még nagyon picike voltam. Ma már kollégák vagyunk, úgymond. Később pedig Fábri Ivánovics Tündétől kezdtem el tanulni Szegeden a Dugonics András Piarista Gimnázium alapfokú művészeti iskolájában, ahol most kezdem a 9. tanévet. Ez Szegeden van, de Szabadkán pedig Csonka Ferenctől tanulok, és amióta középiskolás vagyok, inkább Szabadkán szoktunk próbálni, könnyebb összehozni a próbákat. A hétköznapokban pedig hát nem csak népzenét hallgatok, tehát inkább ilyen feldolgozásokat is hallgatok, mint például a Magyar Banda, vagy a Baselán, ilyen modernabb változatba feldolgozott népzenék, de nagyon sok hagyományos együttest is hallgatok.
3: Említetted, hogy kiskorodban kezdted már. Hogy jött ez pontosan, és például miért pont a hegedűre esett a választásod?
4: Nem tudom, hogy miért pont a hegedű, de mikor megláttam a hangszert, akkor egyből szerelembe estem vele, és az volt a vágyam, hogy egyszer én is hegedűhessek színpadon. És talán nem tudom, hány éves lehettem, 5-6 éves lehettem, mikor megkértem anyuékat, hogy vegyenek nekem karácsonyra egy hegedűt, és akkor egy játékhegedűt kaptam, mert nem gondolták, hogy én annyira komolyan szeretném ezt az életembe folytatni. És 8-9 éves koromban kezdtem el órákat venni Csonka Ferenctől, és akkor még a Tücsök zenekarban zenéltem, majd szólót is elkezdtem tanulni, hogy csak én, és utána pedig a Tücsök felnőtt kamrás együttessé.
3: A szabadkai zeneiskolába járták középiskolába is, amit most fejeztél, ha jól tudom, és még ugye Szegeden is tanulsz. Hogy tudod összeegyeztetni, vagy hogy tudod a mindennapokban ezt összeegyeztetni?
4: Nagyon nehéz, én már 12 éves korom óta úgy mondom, hogy néha járok iskolába. Tehát az általános iskolát azt nagyon nehezen fejeztem be, olyan értelemben, hogy nagyon sokat hiányoztam, mert Szegedre is át kellett mennem, és az heti szinten, ugye ott is vannak tanórák. Nyilván ott nem annyi, mert csak művészeti iskola, tehát mint egy zeneiskola úgy funkcionál az egész rendszer, de oda is át kellett járnom órákat lehallgatni, amiket itthon nem tanultam. A középiskola alatt ez egy kicsit még nehezebb lett, mert ottan sűrűbben váltottunk, délután, délelőtti váltás, és nem tudtam összekombinálni mindig a szegedi iskolával, úgyhogy volt, hogy online tanultam, de igyekeztem mindig átjárni. De igen, a szabadkai zeneiskolát fejeztem most klasszikus egedű szakon.
3: És ez hogy sikerült? Hogy érted a 4 évet?
4: Nagyon sokat fejlődtem. Én nagyon örülök, hogy oda mentem, és hogy ott tanulhattam 4 évig. Nagyon jó közösség az iskola, és nem mint egy iskola, hanem mint egy család úgy nevelnek minket, gyerekeket, mert kevesen vagyunk, úgyhogy összetartó kis csapat.
3: És ugye a hegedülés mellett népdaléneklésssel is foglalkozol. Ez mikor kezdődött és hogyan?
4: Ez is szintén kiskoromban kezdődött, mikor még volt a Felszállott a Páva vetélkedő. Ott hallottam, ahogy Csizmadi Anna énekelte a Fecském, Fecském című dalt. És egyszer elmentünk egy koncertjére, ahol bemutatkoztam neki, és elénekelte nekem külön azt a dalt, és akkor nagyon beleszerelmesedtem a népéneklésbe is. és elkezdtem népénekkel is foglalkozni, és az első dal Csopronban benne is volt ez a dal, amit akkor meghallottam.
3: És hol volt lehetőséged népdal énekléssel foglalkozni?
4: Először itt az Egyesületbe kezdtem el énekelni, majd aztán Csizmadi Annától Szegeden kezdtem el tanulni, és utána átvett Fábri Ivánovics Tünde.
3: És mit jelent számodra a népdal éneklés?
4: Egy önkifejező eszköz számomra, tehát az érzelmeimet, meg a hangulatot, mindent át lehet vele adni, hogy éppen hogy érezzük magunkat belülről. Nehéz átélni először, tehát ezt is meg kell tapasztalni, hogy meg kell tanulni az érzelmeket is kimutatni vele.

0: horgosi származású vagy, és horgos gazdag népzenei hagyománnyal rendelkezik. Ez számodra jelente valamit, ha jól tudom, akkor Bartók Béla gyűjtéseihez kapcsolatod is van. Hogyan kötődsz te ezekhez?
1: Évek óta már a Bartók megemlékezésén énekelek, ami az Órás Villánnál van, hiszen 1906-ban itt járt Bartók Béla horgoson, és gyűjtött nagyon sok népdal, talán 41 népdal gyűjtött fel, és számomra ez egy nagy büszkeség, hogy a szülőfalumnak is van saját gyűjteménye népdalokból, és hát nekem az ükapám is, Gyarmat György is egy nótafa volt, úgymond adatközlő, akitől felgyűjtöttek rengeteg horgosi népdalt, és az ő népdalait próbálom most így újra felhozni, és a közönségnek átadni, hogy megismerkedhessenek vele.
0: Mit gondolsz, hogy valamelyest ez közrejátszott abban, hogy most te is népzenével foglalkozol?
1: Én nem olyan rég tudtam meg, hogy nekem a Gyarmat György ükapám énekes volt. Pár éve tudhattam meg, 3-4 éve. De azóta még nagyobb szeretetet adok bele az egészbe, mert egy büszkeség ez.
0: Rengeteg díjat nyertél az évek során. Melyikekre vagy büszke, illetve mit jelentenek neked ezek a kitüntetések, díjak?
1: Talán aminek nagyon örülök, legjobban örülök, az nyilván a Pro Urbe Juventus díj, meg az Aranypálva nagy díj a Kóta gáláján. Ezek a díjak azok, amiket nagyon sok munkával tud elérni az ember. Nyilván nagyon sok díjjal rendelkezem, tehát én nem is tudom így fejben ott tartani őket, mert nagyon sok van, de ezek azok, amik országos szinten, például az Aranypálva nagy díj az magyarországos szinten egy nagy kitüntetés.
0: És akkor térjünk át egy kicsit az együttesre, ugye Kamrás együttes tagja vagy. Mit tudhatunk először is az együttesről, és te mióta vagy a tagja?
1: Hát én már kicsi korom óta tagja vagyok. Ugye először még Ticsék zenekar volt, és csak horgosiak voltunk benne. A Kamrás együttes viszont inkább táborokba való megismerkedésből kialakult együttes, de az egyesületnek a egyesület keretein belül működik ez az együttes továbbra is. Egész Vajdaságból vannak tagok, nem csak horgosról, hanem egészen Temerinig lenyúló tagok voltak. Most már sajnos az iskola az egyetemek miatt ugye ez egy kicsit nehezebb, és van, akinek ott kellett hagyni az együttest, de még mindig vagyunk páran, akik így próbáljuk egybetartani, Szabadkáról, horgosról.
0: Hány tagú a zenekar?
1: Változó egyébként, 8-tól 10 tag is volt, hogy már részese volt a zenekarnak. Általában inkább most már az, hogy ki ér rá, az a kérdés, de 4-5-en biztosan meg szoktunk maradni.
0: Gondolom, akkor sok fellépésre is jártok. Van-e valamilyen emlékezetes fellépés, vagy amikor esetleg nem úgy sikerült, ahogy terveztétek, valami baki lett belőle, vagy pont, hogy azt hittétek, hogy nem fog jól sikerülni, és nagyon jól sikerült?
1: Mindegyik fellépés nagyon viccesen szokott lezállani, mert nagyon jó társaságról van szó, és mindig elpoinkodjuk a dolgokat. Nemrégiben felvettünk egy lemezt, a Tokkal vonóval című lemezünket kiadtuk, és azt, annak a bemutatóit azt nagyon élveztük, egy csomó koncertet kellett tartanunk, egy óra, másfél órás koncerteket, úgyhogy az, arra nagyon sokat kellett készülnünk, és a lemez felvétele egy nagyon szép emlék, gondolom mindannyiunk számára, mert egy csapatépítő program volt, úgymond.
0: Minden, amiről beszélgetünk most, az a népzenéhez köthető.
1: Nagyon szép emlék, gondolom mindannyiunk számára, mert

0: A táborokba, amik itthon vannak Vajdaságban, nagyon sok fiatal gyerek vesz részt, 80 fővel minimum, úgyhogy szerintem nagyon jó munkát végeznek az oktatók.
1: A jövőben pedig milyen terveid vannak? Vegyük ezt külön, hogyha így lehet, mert ugye nagyon sok mindennel foglalkozol. Kezdjük a népi énekléssel. Most hogy állsz vele, és mik a jövőbeli terveid?
0: Továbbra is szeretném folytatni Szegeden a tanulást, szeretném továbbfejleszteni magamat, viszont most lehetőséget kaptam, hogy tanítsak én is népi éneket itt az Egyesületen belül, meg Szabadkán is, úgyhogy nagyon izgatottan várom, hogy ez milyen feladatokkal fog járni, mert nyilván ez teljesen új nekem, hogy tanítanom is kell, nem csak én tanulok, de igyekszem átadni az összes tudásomat a kisebb generációknak, meg hát ez már amióta az eszemet tudom, ez volt a célom, hogy egyszer én is majd tanítsak, és ne csak én tanuljak.
1: És akkor a hegedűvel?
0: A hegedűvel meg csak megtartanám inkább ezt a fellépős, koncertezős dolgot, de hogyha kell tanítani, akkor nyilván azt is szívesen elvállalom.
1: És akkor a zenekarral hogy látod, hogy bele fog férni az idődbe a zenekari próbák, a fellépések, illetve hogy terveztek-e valamit a zenekarral? Esetleg lesz-e valamilyen koncert most a közeljövőben?
0: Most sajnos épp úgy vagyunk a zenekarral, hogy vagy egyetemre mennek el a tagok, vagy már egyetemet befejeznek és munkába kezdenek állni, úgyhogy egy kicsit nehéz összehoznunk a koncertezéseket, de igyekszünk keresni alkalmat próbákra, közös zenélésekre, inkább csak, hogy együtt eltöltsük az időt. Úgyhogy most nem nagyon tudok előre így koncertet, amit fel fogunk lépni.
1: Luca, neked köszönöm szépen a beszélgetést, és további sok sikert kívánok. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet.
2: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
1: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.

0: ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
2: Led Zeppelin és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
3: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik. Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
3: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért. Címgáz.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. Alekszandar Vučić ma 18 órakor ismerteti az állampolgárok életszínvonalának javítását célzó új intézkedés csomagot. A szerb köztársasági elnök a bejelentést a Szerbia palota épületében tartja. Az elnöki sajtószolgálat egyelőre nem közölt részleteket a csomag tartalmáról, csak annyit, hogy az új intézkedések célja a polgárok életkörülményeinek és életszínvonalának javítása. Dr. Pásztor Bálint levelet írt az új magyarság politikáért felelős helyettes államtitkárnak, amelyet a közösségi oldalán is közzétett. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke gratulált Kollai Istvánnak a kinevezéshez és jó kívánságait fejezte ki. Hangsúlyozta, hogy a külhoni magyar közösségek ügye nemzetpolitikai felelősséget, személyes figyelmet és folyamatos párbeszédet igényel. A levélben kitért arra is, hogy a vajdasági magyar közösség számára kiemelten fontos a magyar kormányzati együttműködés. A VMS elnöke azt írta, bízom benne, hogy kinevezése újabb lehetőséget teremt arra, hogy ezt a több évtizedes munkát közösen folytassuk, és a vajdasági magyarságot érintő legfontosabb kérdésekről a közeljövőben személyesen is egyeztethessünk. Végül dr. Pásztor Bálint meghívta a helyettes államtitkárt Vajdaságba, hogy személyesen is megismerkedjen a közösség intézményeivel és munkájával. A Pásztor István Alapítvány újabb támogatásokról döntött, júniusban összesen 1.513.000 dinár, vagyis közel 13.000 euró segítség érkezik. Az összeg közel 60%-a ismét a beteg gyermekeknek lett megítélve, írja a közösségi oldalán dr. Pásztor Bálint. A támogatás egészségügyi és egzisztenciális nehézségekkel küzdőknek, súlyosan beteg gyermekeknek és fiatal tehetségeknek nyújt segítséget ebben a pályázati körben. Az alapítvány 2025. augusztusa óta már összesen 249.800 euró értékben segített. Az alapítvány igazgatóbizottsága július végén is ülésezni fog, a pályázás egyszerű, pályázzanak, zárja bejegyzését a VMS elnöke. Egy férfi holttestét találták meg a rendőrök a nagybecskereki Pescara fürdőhelyen. A nagybecskereki rendőrkapitányság tájékoztatása szerint a holttest már bomlásnak indult állapotban volt. Az elhunyt személyazonossága és a halál oka egyelőre nem ismert. Az illetékesek elrendelték a boncolást, amelyet az Újvidéki Igazságügyi Orvostanintézetben végeznek el. SMS csalásra figyelmeztet a szerbiai villanygazdaság. A hamis SMS-ek tartozást emlegetnek és végrehajtási eljárásokkal, valamint az áramellátás leállításával fenyegetőznek. Arra kérik a polgárokat, hogy ne dőljenek be ezeknek a gyanús linkeket tartalmazó üzeneteknek, és különösen fontos, hogy ne adják meg az adataikat. Hozzátették, az apps nem küld SMS-eket a tartozások egyenlegéről. A csalást egyébként időben bejelentették a belügyminisztériumnak és a csúcstechnológiai bűnözés elleni ügyészségnek.
5: Sport.
6: Ma újabb mérkőzésekkel folytatódik a labdarúgó világbajnokság kieséses szakasza. A legjobb 32 között 19 órától Brazília-Japán ellen lép pályára Houstonban, míg 22 óra 30 perctől Németország Paraguayjal mérkőzik meg Bostonban. A hajnali órákban Hollandia és Marokkó csap össze 3 órakor a Monterrey stadionban. A párharcok egy mérkőzésen dőlnek el, a győztesek pedig bejutnak a nyolcaddöntőbe. A világbajnokság kieséses szakaszában döntetlen esetén hosszabbítás, majd szükség esetén 11-es párbaj dönt a továbbjutásról.
5: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén 38 fok van jelenleg, a nap további részében is marad a napos meleg idő, a csúcshőmérséklet helyenként a 40 fokot is elérheti.
7: Egy óra múlva is csak a legfrissebbek.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: Nincs rohanás, nincs stressz, csak ön és a legszebb dallamok.
1: Szabadkai Magyar Rádió 107,1.
0: Kapcsolja ki a külvilágot.

0: ajánló következik.
1: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
2: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhanguló fesztivál.
1: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
2: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
1: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
2: A programokon való részvétel ingyenes.
1: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László

0: Alapítvány Facebook oldalára.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak. Apró hirdetések.
3: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
3: a 024 222 638-as számon.
2: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 19 99 393-as és a 065 29 99 393-as telefonszámok egyikén lehet. 061 19 99 393 és 065 29 99 393. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
3: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
2: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
3: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
2: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
3: 222 638-as számon.
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 107,1. Itt csak retrosláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Híradó.
4: Vörös riasztás van érvényben a hőség miatt. Alekszandar Vučić ma 18 órakor ismerteti az állampolgárok életszínvonalának javítását célzó új intézkedés csomagot. Véget ért a 4 napos dombos feszt, és ma újabb 2 mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó világbajnokság kieséses szakasza. Hajnalban lesz egy harmadik is. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Napok óta tart a tikkasztó hőség egész Vajdaságban. A hőmérő higanyszála éjszakánként sem süllyed 30 fok alá. Ma valamivel délelőtt 10 óra után a legtöbb településen már a 35 fokot is meghaladták az értékek. A meteorológusok szerint szerdán érkezhetnek meg a felfrissülést hozó viharfelhők. Az időjósok szerint a hőmérséklet egész júliusban 30 fok körül fog mozogni. Balázs Zita beszámolója.
5: Hétfőn tetőzött a rekkenő hőség Vajdaságban. Már a reggeli órákban 30 fokot mértek a hőmérők. Az előrejelzések szerint szerdáig marad a kánikula, amikor egy átmeneti lehűlés és csapadék frissítheti fel a levegőt. A szakemberek felhívják az emberek figyelmét, hogy ilyen melegben különösen figyeljenek a folyadékbevitelre. Lengyel Erzsébet.
6: Én Ausztráliából jöttem, és nem gondoltam volna, hogy ilyen nagyon meleg van, de most nálunk éppen az a hűvösebb időszak van, és itt viszont bejött ez a nagy meleg, amit kicsit nehezen viselek el, mert már igazán benne vagyok a klimaxban. Melegség a nyakban mindenfele. No, lényeg az, hogy én imádom a nyarat, nem baj, kibírjuk ezt a pár napot, és minden szuper lesz.
5: Az elmúlt napokban az éjszakai órákban is a megszokottnál jóval melegebb volt. Szlobodán Saru szerint azonban az idei időjárás teljesen megfelel az évszaknak, sőt, elmondása szerint korábban ennél jóval nagyobb hőséget is megtapasztalt. A lehűlést ugyanakkor ő is várja. A hőség mindig nagy. Én már idősebb vagyok, így emlékszem még melegebb nappalokra és éjszakákra is, és így tovább. Ez most egy kicsit nehezebb, mert feje tetejére állt a világ, ezért a szervezetünk is érzékenyebb. De azt gondolom, hogy talán az elmúlt néhány napban túl sokszor léptük át a magas hőmérsékleteket még az éjszakai órákban is. Úgy hallottam, hogy ezen az éjszakán is 33 fok volt a városban. A kánikulát nem csak az idősek viselik nehezen, hanem a fiatalok is. Varga Éva szerint ebben a nagy melegben a legnagyobb fejtörést az öltözködés okozza. Az illetékesek azt ajánlják, hogy ilyenkor minél többet tartózkodjunk hűvös, klimatizált helyiségekben. Amennyiben azonban elkerülhetetlen, hogy utcára menjünk, viseljünk minél lengébb, természetes anyagból készült ruhákat.
7: Nagyon nehezen viselhető, nem sokat segít sokszor a víz sem, meg nagyon nehezen tudok felöltözni és mibe felöltözni, mert ilyenkor lehetetlen kibírni így kint, de lehetne kicsit hidegebb is.
8: Hogy próbálod meg mégis elviselni? Van esetleg valami kis praktikád, amit ilyenkor bevetsz?
7: Nincs nagyon, esetleg a legyező, vagy ha van medence valamelyik ismerősömnek, akkor szívesen ellátogatok ilyenkor.
5: A kánikula miatti vörös riasztás kedden éjszakáig van érvényben Szerbiában. Szerdától a hőség miatti figyelmeztetés narancssárgára csökkentik, és egyúttal életbe lép a viharok miatti citromsárga riasztás. A hőmérséklet a következő napokban akár 10 fokkal is visszaeshet.
4: Megnövekedett forgalomra és extrém hőségre figyelmeztet a Szerbiai Automotoros Szövetség. A szervezet felhívja a figyelmet, hogy a nap legmelegebb óráiban a hőmérséklet elérheti a 40 fokot is, lehetőség szerint ekkor ne induljanak útnak az autósok. Akiknek mégis vezetniük kell, azt javasolják, hogy rendszeresen tartsanak pihenőt, így elkerülhető a jármű túlmelegedése. Az AMSZ szerint a rendkívüli hőségben gyakoribbak a műszaki meghibásodások, amelyek különösen az autópályákon jelenthetnek veszélyt, mivel ott nehezebb biztonságosan félreállni. Európa szinte teljes területét rendkívüli hullám sújtja. Több országban megdőltek az eddigi júniusi melegrekordok, a hatóságok pedig folyamatosan figyelmeztetik a lakosságot a hőség veszélyeire. Vajtai Viktória beszámolója.
9: A meteorológusok szerint a hőhullámot egy hőkupola idézte elő, ami egy olyan erős magasnyomású légköri képződmény, mely csapdába ejti a forró levegőt. Ehhez Észak-Afrika felől rendkívül meleg légtömegek érkeznek, miközben alig alakulnak ki olyan frontok, amelyek lehűlést hozhatnának. A szakemberek szerint a klímaváltozás következtében az ilyen extrém hőhullámok egyre gyakoribbá és intenzívebbé válnak. A legsúlyosabb helyzet továbbra is Franciaországban van. Az ország nagy részén vörös hőségriasztás van érvényben, akár 40-től 43 fokot is mérhetnek. A rendkívüli meleg miatt több mint 1000 halálesetet regisztráltak, főként az idősek körében. A hatóságok hűtőhelyiségeket nyitottak meg, betiltották a közterületi alkoholfogyasztást, valamint a Louvre és az Eiffel torony is a megszokottnál korábban zár. Spanyolországban és Portugáliában helyenként a 44-45 fokot is megközelítette a hőmérséklet. Emiatt rendkívül magas az erdőtüzek kialakulásának veszélye. Olaszország több tartományában korlátozták a szabadtéri munkavégzést a déli órákban, a mentőszolgálatok pedig jelentősen több riasztást kapnak kiszáradás és hőguta miatt. Az Egyesült Királyságban szintén rekordok dőltek meg. Több térségben továbbra is hőségriasztás van érvényben. A londoni Victoria and Albert Múzeum több emeleti kiállító terét szintén idéglenesen bezárták a rendkívüli meleg miatt, de a közlekedés sem működik zavartalanul. A brit vasúttársaság sebességkorlátozásokat vezetett be a sínek túlmelegedése miatt, míg az Eurostar több London és Párizs közötti járatot is törölt az extrém időjárásra hivatkozva. A hőhullám Közép-Európát sem kíméli. Németországban, Csehországban és Lengyelországban is több helyen meghaladta a 40 fokot a hőmérséklet. Az utak burkolata megsérült, fennakadások voltak a vasúti közlekedésben, egyes térségekben pedig tüzek is kialakultak. Magyarországon a forróság miatt hőségriasztást rendeltek el, és csökkenteni kell a paksi atomerőmű teljesítményét a Dunavíz hőmérséklete miatt. Budapesten a szezonálisan működő 63 ivókút mellett 22 idéglenes vízosztót is üzembe helyeztek. Szerbiában több helyen vörös riasztás van érvényben. Az ország számos részén 38-40 fok közötti maximumokra számíthatnak. Vajdaságban is forró, száraz idő uralkodik. A városokban a beton és az aszfalt tovább növeli a hőérzetet. Az illetékesek arra figyelmeztetnek, hogy a legmelegebb időszakban mindenki kerülje a fizikai megterhelést, fogyasszon elegendő folyadékot, és lehetőség szerint hűvös helyen tartózkodjon.
4: Alexander Vučić ma 18 órakor ismerteti az állampolgárok életszínvonalának javítását célzó új intézkedés csomagot. A szerb köztársasági elnök a bejelentést a Szerbia palota épületében tartja. Az elnöki sajtószolgálat egyelőre nem közölt részleteket a csomag tartalmáról. Csupán annyit, hogy az új intézkedések célja a polgárok életkörülményeinek és életszínvonalának javítása. Dr. Pásztor Bálint levelet írt az új magyarság politikáért felelős helyettes államtitkárnak, amelyet a közösségi oldalán is közzétett. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke gratulált Kollai Istvánnak a kinevezéséhez és jó kívánságait fejezte ki. Hangsúlyozta, hogy a külhoni magyar közösségek ügye nemzetpolitikai felelősséget, személyes figyelmet és folyamatos párbeszédet igényel. A levélben kitért arra is, hogy a Vajdasági Magyar Közösség számára kiemelten fontos a magyar kormányzati együttműködés. A VMS elnöke azt írta, bízom benne, hogy kinevezése újabb lehetőséget teremt arra, hogy ezt a több évtizedes munkát közösen folytassuk, és a vajdasági magyarságot érintő legfontosabb kérdésekről a közeljövőben személyesen is egyeztethessünk. Végül Dr. Pásztor Bálint meghívta a helyettes államtitkárt Vajdaságba, hogy személyesen is megismerkedjen a közösség intézményeivel és munkájával. A Pásztor István Alapítvány újabb támogatásokról döntött. Júniusban összesen 1.513.000 dinár, vagyis közel 13.000 euró segítség érkezik. Az összeg közel 60%-a ismét a beteg gyermekeknek lett megítélve, írja a közösségi oldalán Dr. Pásztor Bálint. A támogatás egészségügyi és egzisztenciális nehézségekkel küzdőknek, súlyosan beteg gyermekeknek és fiatal tehetségeknek nyújt segítséget ebben a pályázati körben. Az alapítvány 2025. augusztusa óta már összesen 249.800 euró értékben segített. Az alapítvány igazgatóbizottsága július végén is ülésezni fog, a pályázás egyszerű, pályázzanak, zárja bejegyzését a VMS elnöke. Véget ért a négy napos Dombos Fest, amely idén is gazdag zenei, kulturális és művészeti program kínálattal várta a látogatókat. A záró napon több színes program szórakoztatta a közönséget, többek között Dejan Savin kiállítás megnyitója, majd a Csizmadi Anna trió koncertje, míg a nagy színpadon Ferenci György is az első pesti rackák adott koncertet. Halász Zoltán és Rózsa Krisztina riportja.
0: A fesztivál jó alapot teremt a kapcsolatépítésre, hiszen a közös élmények, a kötetlen beszélgetések közelebb hozzák egymáshoz a résztvevőket. Tudás Emil csaposként dolgozott a fesztiválon.
3: A 4 nap alatt rengeteg új emberrel meg tudok ismerkedni, és rengeteg olyan különböző személyiséggel, akik egyszer nagyon jól jönnek abból a szempontból, hogy kapcsolatépítés szempontjából, valamint ismerkedés, rengeteg barátot tudok így szerezni.
0: Zolnai Sára Jászberényből érkezett a fesztiválra, egy workshopot is tartott a népzene rejtelmeiről és az énektanításról.
10: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon hiánypótló fesztivál, mert egyrészt nagyon gyönyörű táj van, nagyon szép a természetes kerete neki, és egyre több ilyen fesztivált érdemes volna csinálni, főleg úgy, hogy ilyen kisebbségben, vagy hogy ugye itt nem tudom milyen arányban élnek magyarok, de biztos vagyok benne, hogy egy identitás képző és formáló hangulata is van ennek.
0: A nagy színpadon Ferenci György és az első pesti rackák koncertezett. A magyar népzene, a magyar költők verseinek megzenésítése és az amerikai rock and roll segítségével keresik a különböző kultúrák közös kapcsolódási pontjait.
11: Ami hat ránk, meg ami bejön, meg amit szeretünk, azt muzsikáljuk el utána. De mi vagyunk mi. Tehát mi azok az emberek vagyunk, akik az általuk szeretett muzsikák összessége. Ezek vagyunk mi.
0: A fesztivál különleges hangulatát a löszvarázs adja, amely a rendezvény egyik leglátványosabb eleme. A fényfestészet a löszfalra vetített vizuális elemekkel teremt varázslatos atmoszférát. A szervezők a zárónapon is sokszínű program kínálattal készültek, amelyek nagy számban vonzották a közönséget a helyszínekre.
2: Sport.
4: Ma újabb 2 mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó világbajnokság kiesése szakasza. A legjobb 32 között 19 órától Brazília-Japán ellen lép pályára Houstonban, míg 22 óra 30 perctől Németország Paraguayjal mérkőzik meg Bostonban. A hajnali órákban Hollandia és Marokkó csap össze 3 órakor a Monterrey stadionban. A párharcok egy mérkőzésen dőlnek el, a győztesek pedig bejutnak a 8-döntőbe. A világbajnokság kieséses szakaszában döntetlen esetén hosszabbítás, majd szükség esetén 11-es párbaj dönt a továbbjutásról. A kishegyesi Világos Adrianna a második helyen végzett női gerelyhajításban a Párizsi Gyémánt Liga versenyen. A legjobb dobása 63 méter 83 cm volt, ami egyben idei legjobb eredménye is. A győzelmet a kínai Yan Cui szerezte meg, míg a harmadik helyen a japán Haruka Kitaguchi végzett. A párizsi második helyért a vajdasági atléta 7 pontot szerzett, amellyel feljött a Gyémánt Liga összesített rangsorának második helyére. 4 verseny után 19 ponton áll, míg az élovas Yi Chi Yan maximális 24 ponttal vezeti a mezőnyt. A második helyezésért Világos Adrianna 6000 dolláros pénzdíjban részesült. A pontos idő 16 óra 13 perc. Most pedig halljuk, hogy mi lesz még a híradóban. Tippeket adunk a klímahasználathoz, és elkezdődött az első török kanizsai etnotábor. Jönnek a részletek. SMS csalásra figyelmeztet a szerbiai villanygazdaság. A hamis SMS-ek tartozást emlegetnek, és végrehajtási eljárásokkal, valamint az áramellátás leállításával fenyegetőznek. Arra kérik a polgárokat, hogy ne dőljenek be ezeknek a gyanús linkeket is tartalmazó üzeneteknek, és különösen fontos, hogy ne adják meg az adataikat. Hozzátették, az apps nem küld SMS-eket a tartozások egyenlegéről. A csalást egyébként időben bejelentették a belügyminisztériumnak és a csúcstechnológiai bűnözés elleni ügyészségnek is. Szinte egész nap dolgoznak a klímák a nyári hőségben, hűtés nélkül ugyanis alig ha tudnánk elviselni a meleget, amikor kint 35-40 fokot mérünk. Nem mindegy azonban, hogy hogyan hűtjük le a lakást, mert az áramszámlánkon meg fogjuk érezni. Jó tanácsokkal szolgálunk. Orosz Ildikó beszámolója.
12: Rendszeres karbantartás, megfelelő hőmérsékletbeállítás és energiahatékonyság. Ezek kulcsfontosságúak a légkondicionálók egészséges és racionális használatához a forró nyarak során. Milos Banyac, a belgrádi gépészmérnöki kar tanára szerint a klímát ideálisan 24 és 26 fok közötti hőmérsékletre kell beállítani. Ez kompromisszumot jelent az energiahatékonyság, a komfortérzet és az egészségügyi világszervezet ajánlásai között. A polgároknak szóló konkrét tanács az, hogy állítsák a klíma termosztátját 25 fokra, majd ha izzadnak vagy kellemetlenül érzik magukat, kicsit csökkenthetik ezt a hőmérsékletet, de a kiinduló pont a 25 fok legyen. De hogyan kell helyesen használni a légkondicionálót? Ha hosszabb ideig nem tartózkodunk a helyiségben, a klímát kapcsoljuk ki. A modern inverteres készülékek azonban másképp működnek.
13: Ha inverteres klímánk van, akkor érdemes folyamatosan bekapcsolva hagyni, még akkor is, ha rövid időre elhagyjuk a helyiséget. Úgy tervezték őket, hogy így működjenek a leghatékonyabban. Követik a hőmérsékletet, nagyon finoman szabályozzák azt, és nem fogyasztanak túl sok energiát. A hatékonyság és a kényelem szempontjából fontos tényező a beltéri egység elhelyezkedése. Mivel a hideg levegő természetes módon lefelé száll, a klímát elég magasra kell szerelni ahhoz, hogy a levegő egyenletesen keringhessen a helyiségben. Ne irányítsuk közvetlenül azokra a helyekre, ahol ülünk. A rendszeres karbantartás is fontos, nem csak az áramfogyasztás, hanem az egészség miatt is. A klímaberendezés nem olyan eszköz, amit egyszer megveszünk, és örökké működik. Tisztítani kell. Hatalmas mennyiségű levegő áramlik át a készüléken, a szennyezett szűrők pedig csökkentik a működés hatékonyságát, és növelik az energiafogyasztást. A szakember azt ajánlja, a szűrőket 2-3 hetente magunk tisztítsuk, míg a részletes, szakszerű szervizelést évente egyszer kell elvégeztetni.
4: Első áldozást tartottak tegnap Torontálvásárhelyen. Két lány és két fiú hosszú felkészülést követően először részesült oltári szentségben. A szentmisén Gyuris László plébános az első áldozás lényegéről beszélt. Kiemelte, hogy az első áldozás a katolikus közösség egyik kiemelkedő ünnepe, amely lelki feltöltődést jelent a családoknak. Az első áldozást komoly lelki felkészülés előzi meg, a gyerekek hónapokon át készültek erre az alkalomra a hittanórákon, megismerkednek a szentmise jelentőségével és a hit alapjaival is. A vasárnapi első áldozás nem csak egy egyházi szertartás volt, hanem közös ünnep is a családok és a helyiek számára.
14: Ennek a napnak a lényege az, hogy ilyenkor a gyermek először áldozik, vagyis először veszi Jézust magához. Mi emberek nem tudjuk ennek a mélységét, nagyságát fölfogni. Kívülről látjuk, hogy egy kis ostyát magunkhoz veszünk, de a lényeg az, hogy akkor az ember és az Isten találkozik. Hogy akkor szinte már a mennyország megkezdődik itt a földön, ezt nem nagyon vesszük észre, sőt, talán nem is így éljük ezt meg, hanem mint egy szép ünnepet, stb. De lehet, hogy lassan-lassan, később idővel azok, akik így első áldozók voltak, annyira megbarátkoznak Jézussal, és óhajtják az áldozást, szinte úgy érzik, hogy nélküle nem tudnak élni, és természetesen ez a célja ennek az első áldozásnak, hogy egy olyan kapcsolat fejlődjék ki Jézus és az első áldozó közt, ami mindig növekszik az életben.
4: A vajdasági nemzeti közösségek kultúráját, hagyományait és értékeit fedezhetik fel azok a fiatalok, akik részt vesznek az első török-kanizsai etnotáborban. Az Együtt a színpadon elnevezés 5 napos program a Multikulturalizmus és a Tolerancia Megerősítése Vajdaságban projekt részeként valósult meg. Korom Sarolta riportja.
15: Közös élmények, új barátságok és kulturális felfedezések várják azt a 32 középiskolást és 8 pedagógust, akik bekapcsolódtak az első török-kanizsai etnotábor programjaiba. A résztvevők Vajdaság különböző településeiről érkeztek, hogy 5 napon keresztül együtt ismerjék meg egymás hagyományait és kultúráját. Rakazov Alen.
16: Színes program vár ránk, barátkozás, lesz ilyen zenélés is, ilyen programok lesznek.
15: A tábor középpontjában a vajdasági nemzeti közösségek kulturális öröksége áll. A szervezők olyan foglalkozásokat állítottak össze, amelyek lehetőséget teremtenek arra, hogy a fiatalok közelebbről megismerjék egymás szokásait, hagyományait és értékeit. Orosz Urbán Csilla, a Török-Kanizsáért Egyesület alapító tagja.
17: A Török-Kanizsáért Egyesület nagyon fontosnak tartja a hagyományok megőrzését, és ez miatt arra gondoltunk, hogy ez nem csak a magyar hagyományokra, hanem az összes többi kisebbségre is kiterjesztjük, akik Vajdaságban élnek. És innen jött ez az ötlet, hogy egy ilyen multikulturális tábort szervezzünk.
15: A tábort Útot Róbert tartományi oktatási titkár nyitotta meg. Kiemelte, hogy Vajdaságban hosszú évek óta kiemelt figyelmet fordítanak a multikulturalizmus és a tolerancia erősítésére, ennek részeként pedig számos program és tábor valósult már meg.
18: Úgy gondoltuk, hogy itt most Török-Kanizsán tudunk egy olyan tábort indítani, ami a népzene, a néphagyományok útján tudja megismertetni az egyes nemzetiségek sajátosságait, és hát ezért indítottuk ezt útjára. Fontos azt elmondani, hogy ez most egy úttörő, első alkalommal megrendezésre kerülő tábor, 40 résztvevővel.
15: A résztvevők a közös foglalkozásokon és kulturális programokon keresztül szerezhetnek élményeket, miközben betekintést nyerhetnek Vajdaság sokszínű kulturális örökségébe.
4: Idén már 15. alkalommal szervez nyári tábort a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidéken, amely az évek során a helyi gyerekprogramok egyik meghatározó eseményévé vált. Az idei tábornak Kikavarta össze az időt a címe, és több mint 100 gyermek vesz részt rajta. A szervezők külön figyelmet fordítanak arra, hogy a különböző korosztályok számára is megfelelő foglalkozásokat biztosítsanak. A legkisebbek 3 éves korig ringató foglalkozásokon vehetnek részt, míg a 3-tól 13 éves korosztály számára változatos beltéri és szabadtéri programokat kínálnak. A tábor vasárnap kezdődött és csütörtökig tart. Hanák Rigó Ildikó szervező.
19: Tulajdonképpen úgy képzeltük el ezt a 15. jubiláló tábort, hogy az elmúlt 15 évnek a legjobb 5 táborából kiválasztottunk egy-egy napot, és egy időkatyvaszba keveredtünk, és minden nap egy másik táborba találjuk magunkat, mikor kilépünk az időgépből. Úgyhogy ez egy ilyen, tulajdonképpen az élményeknek az újraélése az elmúlt 15 évből.
4: A pontos idő 16 óra 21 perc, híradót hallottak.
20: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén 38 fok van jelenleg, egész nap napos meleg időnk lesz a nap további részében is, ami pedig a holnapi nap időjárását illeti, a holnapi csúcshőmérséklet már markánsan 40 és 40 fok felett is alakulhat, holnap azonban elszórtan felhősödésre is számítani kell, a kánikula azonban megmarad. Mára megköszönöm figyelmüket, holnap Orosz Ildikó érkezik majd a legfrissebb hírekkel, addig is viszont hallásra, szép napot kívánok!
21: Itt a Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
22: Friss hírek és régi slágerek. Ez az SMR. Köszönjük, hogy minket hallgat.
21: Tartson velünk a folytatásban is.

0: ajánló következik.
1: 6. Királyhalmi Burgonya Fesztivál és Falunap július 5-én. Burgonya és burgonyából készült ételek kiállítása, kultúrműsor, hagyományőrző programok, kézműves foglalkozások, ingyenes lovaglás és légvár, ügyességi

0: játékok, kézműves kirakodó vásár, tombola, valamint főzőverseny, amelyre kakas paprikás új krumplival vagy egyéb burgonyás ételekkel lehet benevezni. A jó hangulatról Mák Attila gondoskodik. A rendezvény teljes bevételét a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület támogatására fordítjuk. Jelentkezés a 063 88 59 109-es telefonszámon. 063 88 59 109.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak. Jövet menet úton útfélen.
3: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A legjobb útitárs.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: A 80-as évek, 90-es évek legnagyobb magyar slágerei
2: a 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik. Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup központ, Szabadka.
0: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Reklámot hallottak.
5: Ajánló következik.
6: Ökokemp a Topolyai tópartján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tópartján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod. A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jókedv és a szórakozás garantált.
7: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
8: Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
5: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30 és 20:00-tól.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
5: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkbel.tv.
6: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
2: Reklámot hallottak.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.

0: ajánló következik.
1: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
2: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhanguló fesztivál.
1: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
2: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
1: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
2: A programokon való részvétel ingyenes.
1: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket?
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok,

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató. A Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallotta.

0: hölgyeim és uraim! Jön!
1: Még egy magyar sláger a 90-es évekből! Itt
2: az SMR-ben.

0: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Köszöntöm a hallgatókat, kicsiket és nagyokat. Búzás Zsuzsanna vagyok. A mai mesés percekben egy nagyon régi népmesével kedveskedek nektek. Hallottatok már a Rátóti Csikó tojásról? Ha nem, hát figyeljetek jól, mert már is kiderül, miről is van szó.
1: A Rátóti Csikó tojás. Hol volt, hol nem, volt az országban egy Rátót nevű község. Ebben a Rátódban a csősz egyszer a mezőn egy hatalmas úritököt talált. Csé, fejkomatta teremtette, csodálkozott. Na hát, ez már megint mi? Mert hosszú főznivaló tököt már látott, de ilyen sütnivalót még soha. Fölvette, megtapogatta, megszagolta. De a maga fejétől csak nem tudta kitalálni, hogy mi. Bevitte hát a faluházára. Ott éppen együtt volt a kupak tanács. A csősz letette a tököt az asztalra. A derék előjárók is elszörnyülködtek. Csak nézték, hol a tököt, hol egymást. Azt mondja a legöregebb, a legokosabb. Sok időt megértem, de ilyen Isten teremtményét világéletemben nem láttam még. Mi lehet ez? Azt mondja rá az időben utána következő. Én is sok mindenen keresztül mentem, de ilyet még én se ettem életemben. S fordul kérdő tekintettel a korban alatta állóhoz. Az azt mondja. Ami azt illeti, én se vagyok már mai gyerek, de azt én se tudom, hogy ez mi a csoda lehet. De azért bíró a bíró, hogy ő mindent tudjon. Itt aztán már a bíró is beleszólt.
2: Hát, atyafiak, ez, ahogy a formája mutatja, csak is tojás lehet. Erre aztán a többi feje is egyszeriben megvilágosult. Persze,

0: hogy tojás, mert mi más is lehetne, ha nem tojás?
1: A csősz most már arra is emlékezett, hogy még egészen meleg volt, amikor a földről felvette. A bíró nem hiába hitte magát okos embernek, mert most még azt is tudni akarta, hogy a tojás micsoda tojás.
0: Egy gyíksárkányé, mondta a legöregebb előjáró. Lúdvércé!
1: De a bíró a csőszre hallgatott. Az pedig olyanképpen beszélt, hogy akkoriban, mikor a tojásra ráakadt, valami idegen négylábú nagy állat csatangolt a határban. Futott, sörénye volt, és hosszú szőrű farka. Annak a rátótnak a környékén még ritka volt a ló. A parasztok tehénnel szántottak, s fuvaroztak. Még lakodalomba is tehén vont, a szekéren mentek. De a bíró látott már lovat is, csikót is. Felkiáltott hát.
0: Csikó! Csikó tojta!
1: Most már az öregek is fújták.
0: Úgy van, ezt a csikó tojta, mert mi más is tojhatott volna nekünk ekkorát.
1: Ebben mindnyájan megegyeztek.
2: Eddig szerencsésen eljutottunk, szólott a bíró.
0: Még csak azt mondjátok meg, atyafiak, most mit évők legyünk? Kiköltetjük!
2: Ki ám, de mivel? Nekünk nincsenek lovaink.
1: Mindenki törte a fejét. De hát csak a bírónak támadt jó gondolata.
0: Tudjátok mit, atyafiak? Amondó vagyok, hogy ezt a drága, szép tojást költsük ki magunk.
1: Ebben aztán mind megegyeztek. Jó példának először a bíró ülte meg a tojást. Aztán sorra a többiek, amint kor szerint következtek. Ki-ki egy napig. Épp úgy, ahogy a kotlóstyúk a tojásokat.
3: Talán még ma is ülne valaki a tökön, ha a szomszéd faluban rebesgetni nem kezdték volna, hogy a rátóti kupak tanácsra rázápult a csikó tojás. Mert hogy csak nem kell ki.
1: Erre aztán az előjárók zúgolódni kezdtek, hogy ők bizony nem ülik tovább senki lova tojását. A bíró nagyon elszomorodott. Szentül meg volt győződve, hogy a kis csikó már mozog is a tojásban. Megrázta, megszagolta. Megszagoltatta az előjárókkal is. De azok most már hitetlenek voltak. Az ő orruk szerint a tojásnak már szaga volt. Záp! Végtére is megállapodtak abban, hogy a záp tojást kiviszik a határba egy hegyre, mert onnan épp afelé a falu felé guríthatják, amelyik a rátóti tanács lebecsmérlésében leghangosabb volt. Ennek a csodájára aztán egész rátót kivonult. Mindenki látni akarta, hogy kapja meg a magáét az a rossz nyelvű falu. Előhozták a tojást. Bizony, szaglott már messziről is. Mikor az orrukat már valamennyien befogták, a bíró levette a talicskáról, s gurítani kezdte a csikó tojást. A tojás gurult, gurult, s a domb alján belegurult egy galagonya bokorba. Ott valami kőbe ütközött, s a rapityára törött szét. A bokorból pedig ugyanakkor kiugrott egy picin nyúl. Erre aztán egész rátót adta a hangot, ahogy kinek-kinek torkán kifért.
0: A pici csikó! Ni, né! Fut a pici csikó! Utána emberek!
1: A sok nép a nyúl után eredt. A dombon csak a bíró maradt. Látva, hogy hasztalan a rohanás, mert a rohanó kis jószágot senki sem éri utol, szomorúan így sóhajtott magában.
2: Nem megmondtam, hogy a csikó már mozog. Miért is nem ültük türelemmel még egy-két nap azt az Isten adta csikó tojást?

Kedves gyerekek, kicsik és nagyok, ma a legszebb magyar népmesékből választottam egyet. Remélem, elnyerte tetszéseteket. A legközelebbi viszonthallásig is, olvassatok sokat! Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18:30-től a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Nálunk a régi slágerek sem mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mert ami jó,
0: az jó.

Szabadkai Magyar Rádió, a régi zenék otthona. A legendák nálunk szólnak. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: a vastag talpú cipő, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede.
1: Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
2: A Baszkai Magyar Rádióban.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Friss hírekért kattintson a panon.rtv.com-ra.

0: Nálunk a nosztalgia a divat.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a dal most neked szól.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Kedves emberek, hegyezzétek fületeket, mert remek felvételek következnek e megahercen. 107,1-en.
1: Megmester is minket hallgat.
0: Tette is ezt.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen, igen.
1: Akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

A becsületes nevem Bendegúz. Ha volna rádióm, nem a Banyát hallgatnám, hanem mindig a Szabadkai Magyar Rádiót, a 107,1-en. De nincs rádióm, a fene egye meg!

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz.

0: Legendás előadók a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rockzenéi.
2: Nánk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
3: 107,1.

0: a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A retro kavalkát hozza a régi dalokkal.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Emlék

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Csak retro.
4: Csak retro.
1: Exjus lágerek a 107,1-en.
4: A 107,1-en.
1: Az SMR-ben.

0: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
1: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
2: Idézzük fel együtt.
0: Az egykori legnagyobb ex-jú slágereket.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 107,1 MHz-en.
3: Приехавший в Загреб, задовольство с Феграду.

0: 20 és 21 óra között.
1: 20 és 21 óra között.
0: Exiós lágerek a 107,1-en.
2: Idézzük fel együtt.
3: Az egykori legnagyobb exiós lágereket.
0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Ha ön kedveli az ex-jú slágereket, akkor
1: kapcsoljon a 107,1 MHz-re.
2: Minden hétfőn, pénteken és szombaton 20 és 21 óra között
1: tekerje fel a hangerőt, és
2: ne állítson az állomáskeresőn. Ne állítson az állomáskeresőn.

0: Exjuslágerek.
1: Exjuslágerek.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exjuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: legendás előadók.
1: Emlékezetes dalai a múlt ködéből.
2: Egy óra nosztalgia.
3: A legjobb retro zenék társaságában.
4: Ex-jú slágerek.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
5: A 107,1 MHz-en.

0: 1 óra nosztalgia.
1: Exjú slágerek 20 és 21 óra között. Exjú slágerek
2: a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Ha álmatlanság gyötri.
0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
0: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Esti koktél. Esti koktél.

0: harcnyit, üveget, tekerjük vissza a magnókazettát a 80-as évekbe.
1: Retrós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es évek.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A stresszes nap után lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
0: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: A Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: Köszöntjük. A 107,1 MHz-en. Hello. Üdvözöljük a magyar retrózenék frekvenciáján, a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Reggeltől estig.
2: Dalok, melyeket szerettünk.

Stvarno nimi zvonjiš vele, legend zeme,

bárki bármit, tud, hogy a feleség számít. Csak a zene van, ha, csak a zene van. Szólj rám, ha nincs igazam, neved mégse túl komolyan. Van egy néhány fölösleges dolog, amit tudok, túl a szavakon semmi kényszer. Amit érzel, azt enged szabadon.

Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján 23 óra múlt.
1: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

Játék ez? Vagy valami más? Választhatok. Egyre közelebb az időn keresztül hozzád. Ne bánts, ha mindez így kívánom.

ne legyen túl nehéz az út, amin te lépsz, mert visszavárlak. Arra kérlek, ne legyen túl nehéz nekem. El soha nem érlek, ha ketté osztod életem.

0: kis éjjel zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.
1: Éjfél múlt. Az új nap kezdetén is önnel a Szabadkai.

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján egy óra múlt. Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.
1: Az egykori legnagyobb ex-jú slágereket.
2: SMR.